0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választáskampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a tokaleszívás és a véleményszabadság. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt, vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki, de kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus sem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Rúzsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rúzsa céget továbbra is egy főt foglalkoztat, bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter 2 hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választáskampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már 2/3 kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a tokaleszívás és a vélemény szabadságára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki, de kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus sem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Rúzsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rúzsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat, bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám, ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungslam egykori gyárépületének lakásokká alakítására. Ványai László váci önkormányzati képviselőt hallják.
3: A kérelmező az egy alapítvány, a világító eszköz alapítvány, ami 2023-ban lett nyilvántartásba véve. Azóta érdemi tevékenységet nem folytatott, ez derül ki a beszámolóiból. Ez már önmagában aggályos, hogy ezt a kérelmet érdemben vizsgáljuk. További probléma az, hogy itt ezen a területen 40 lakást akarnak létrehozni. Megint csak a beépítettséget növeli, a lakásszám növekedéssel, ugye lakosságszám, autóforgalom és autószám növekedéssel kell számolni.
2: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Süssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotó művész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Őri Dénes polgármestert hallják.
4: Henrik Papis, egy lengyel úr, gránitszobrokat gyártó lengyel cég vezetője Visegrád városnak adományozta előterjesztés mellékletében szereplő földgömböt, gránit földgömböt. Adományozó kérése szerint és a bizottság javaslata szerint a földgömb elhelyezése került a V4-es pavilon, vagy a V4-es zászlósor környezetében Visegrád egy meghatározó közterületén. A bizottság legjobb tudomásom szerint támogatta a, és javaslatot is tett a földgömbnek a kihelyezésére. Lesz körülötte egy fa burkolat, tehát kiemelésre kerül a szobor, de a gyártónak a kifejezett kérése volt és gyártó ajánlás volt, hogy ez egy 2,2 tonnás köztéri szobor. Mindenhol a vízszintes földre teszik, biztonsági okok miatt, hogy semmit ne tegyünk alá. Nagyon kér, hogy ne tegyünk alá semmit, mert akkor lesz veszélyes.
2: A balassagyarmati Nyíriesi Fűvészkert és Vadasparkban a megnyitása óta nincs vezetékes víz, a kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette, naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiséget is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Róza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíriesi üdülőterületen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitást a cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, ami ma már sokan lakóhely használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Pulai Gergelyt, a Mi Hazánk balassagyarmati önkormányzati képviselőjét hallják.
5: Napi 4-500 esetenként még 1000 ember is, akik szeretnék mondjuk ott a mosdót használni, amire úgy van lehetőségük, hogy ott egy furt kútból, illetve több furt kút van, abból töltenek föl víztartályokat. Ezek nem tudják ellátni azt a mennyiségű vizet, vagy nem tudják utánpótolni azt a mennyiségű vizet, amire időnként szükség van. Olyankor le kell, hogy zárják. Van ott egy büfé, ami szintén nagyon korlátozottan tud működni vezetékes víz nélkül, és nem utolsó sorban szerintem egy tűzcsapnak a kihelyezése sem lenne hátrányos egy ilyen helyen.
2: Általános rosszul létett hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefolyású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéveszthetők egy erősebb influenzával, gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögveri utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javítóműhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, tájékoztatott Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Már biztos, hogy a Salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnoka a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk még változhat, mert a most harmadik pozícióban lévő Karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben.
1: Időjárás.
2: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borútékkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsosberényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

terep, csere, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám, ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungsram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. Ványai László váci önkormányzati képviselőt hallják.
4: A kérelmező az egy alapítvány, a világító eszköz alapítvány, ami 2023-ban lett nyilvántartásba véve. Azóta érdemi tevékenységet nem folytatott, ez derül ki a beszámolóiból. Ez már önmagában aggályos, hogy ezt a kérelmet érdemben vizsgáljuk. További probléma az, hogy itt ezen a területen 40 lakást akarnak létrehozni. Megint csak a beépítettséget növeli, a lakásszám növekedéssel, ugye lakosságszám, autóforgalom és autószám növekedéssel kell számolni.
2: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Süssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotó művész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Őri Dénes polgármestert hallják.
5: Henrik Pap is, egy lengyel úr, gránitszobrokat gyártó lengyel cég vezetője Visegrád városnak adományozta előterjesztés mellékletében szereplő földgömböt, gránit földgömböt. Adományozó kérése szerint és a bizottság javaslata szerint a földgömb elhelyezése került a V4-es pavilon, vagy a V4-es zászlósor környezetében Visegrád egy meghatározó közterületén. A bizottság legjobb tudomásom szerint támogatta és javaslatot is tett a földgömbnek a kihelyezésére. Lesz körülötte egy faburkolat, tehát kiemelésre kerül a szobor, de a gyártónak a kifejezett kérése volt és gyártó ajánlás volt, hogy ez egy 2,2 tonnás köztéri szobor. Mindenhol a vízszintes földre teszik, biztonsági okok miatt, hogy semmit ne tegyünk alá. Nagyon kér, hogy ne tegyünk alá semmit, mert akkor lesz veszélyes.
2: A balassagyarmati Nyíriesi Fűvészkert és Vadasparkban a megnyitása óta nincs vezetékes víz, a kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette, naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiséget is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Róza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíriesi üdülőterületen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitást a cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, ami ma már sokan lakóhely használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Pulai Gergelyt, a Mi Hazánk balassagyarmati önkormányzati képviselőjét hallják.
6: Napi 4-500 esetenként még 1000 ember is, akik szeretnék mondjuk ott a mosdót használni, amire úgy van lehetőségük, hogy ott egy furt kútból, illetve több furt kút van, abból töltenek föl víztartályokat. Ezek nem tudják ellátni azt a mennyiségű vizet, vagy nem tudják utánpótolni azt a mennyiségű vizet, amire időnként szükség van. Olyankor le kell, hogy zárják. Van ott egy büfé, ami szintén nagyon korlátozottan tud működni vezetékes víz nélkül, és nem utolsó sorban szerintem egy tűzcsapnak a kihelyezése sem lenne hátrányos egy ilyen helyen.
2: Általános rosszul létett hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefolyású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéveszthetők egy erősebb influenzával, gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögveri utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javítóműhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, tájékoztatott Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Már biztos, hogy a Salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnoka a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk még változhat, mert a most harmadik pozícióban lévő Karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borútékkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsosberényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
3: Hello! Ki az ágyból hét alvók? Sziasztok, megafonisták, elmúlt 6 óra, úgyhogy hát ha akarjátok, ha nem, azért el kell a mai napot kezdenünk, úgyhogy ebben segítünk, legalábbis reméljük. A Megafon mikrofonjánál Olicek Ádámot halljátok. Karvas Anyival 10-ig itt vagyunk, úgyhogy várunk benneteket. Jók a témák és jók a zenék, ahogy azt már megszokhattátok. Sanyika, jó reggelt neked is!
7: Jó reggelt kívánok! Bizony társatok leszünk ma is az élet bármely területén is, akárhol is hallgattok bennünket. Május 20-a szerda van, vannak névnaposaink, Felícia, Bernát, aztán Galamb, Hanna Róza, Paloma, Dália, igen, ők a névnaposok, és ma van a méhek világnapja.
3: Nagyon fontos. Ha nincsenek, akkor meghaltunk. Ez így van.
7: Erről már volt többször is szó.
3: Bízom, sokszor beszéltünk már ezzel.
7: Igen. És ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Meg hát persze köszöntjük nagy szeretettel a szülinaposokat is. Isten éltesse az ünnepelteket.
3: Így van, mindenkit. Na, belecsapunk akkor a mai napba, Karvas Sanyi?
7: Kezdjük el, így van.
3: Oké. Barasolyan Mati lesz mind a két órában a témánk, meg pedig azért, mert hogy várjuk a stúdióba Csa Gábort, a város polgármesterét, és beszélgetünk vele egy-két-három fontos dologról, mert hogy a legutóbbi testületi ülésen azért elég fontos dolgokról döntöttek a képviselők. Itt ugye új építésű ingatlanokról esett szó, kerékpárút tervezésről esett szó, nyíriesi üdülő területnek itt a vízellátásáról esett szó. Tehát, hogy olyan fontos infrastruktúrális, illetve a város életét meghatározó döntésekről volt szó, akár csak előkészítési fázist illetően, amikkel azért kell foglalkoznunk, úgyhogy aki lemaradt volna ezekről, mert persze a Facebook pörög folyamatosan, de hát tudjátok, hogy igen, az egy dolog, hogy mi van a Facebookon, a Gábort akkor várjuk majd hét után, és akkor átbeszéljük azt tényleg tematikusan két órában, tehát a hetes meg a nyolcas blokkunkban is ő lesz, hogy mik azok a lépések, amelyekről döntöttek nem is olyan régen. Úgyhogy egy fontos napunk lesz ma, Karvason.
7: Igen, jó? Azt gondolom én is.
3: Úgyhogy én tudom is.
7: Érdemes velünk tartani.
3: Zenékkel kezdünk, és akkor mindjárt jön. Jaj, Sanika, imádni fogod, milyen dalt hoztam neked is.
7: No.
3: Mindjárt két kis indító meg a sláger után ez kiderül.
7: Oké. Okay.

0: Itt is vagyunk tehát, és egy szerintem mindenki által imádott nótáról és az előadójáról fogunk majd beszélgetni, mert hogy a mai napon született Izrael Kamakavivole, vagy csak röviden Iz, akihez hát gyakorlatilag ugye a világ minden táján, vagy a föld bármilyen részén ugye egy nagyon fontos nótát kötnek, egy 1993-as dalt, mégpedig ugye a Somewhere Over the Rainbow, illetve ugye What a Wonderful World-nek egyfajta feldolgozása, és hát lehet azt mondta, hogy a legfontosabb feldolgozása, mert hogy egy szár kis ukulelés történetről van szó, amit mind a mai napig mindenki imád. Úgyhogy belehallgatunk ebbe a nótába, Sanyika. Jó, és akkor jön egy-két érdekesség majd mindenképpen a nótával kapcsolatban is.
1: Okay, this one's for Gabby.

0: Jaj, de szép, gyerekek.
1: Gyönyörű.
0: Nagyon szép. Vagyok. Nagyon szép.
1: Meghalt már szegény.
0: Igen. Majd lesz róla szó. Ugye legendásan, spontán módon készült a nóta, mert hogy egy éjjel ugye Isz felhívta a stúdiót, hogy szeretne felvenni egy dalt. A hangmérnök először nemet mondott, de végül beengedte, és a hajnali órákban egyszerűen leült, elénekelt az egyetlen verziót így ukulelével, és gyakorlatilag a felvétel elkészült a lemezre. Ugye az egész dalban csak az énekhangban meg az ukulele, és ezért ilyen kis finom, kis intim a nótácska, és a 93-as Facing Future lemezre került fel. Sokáig egyébként csak havajon ismerték a nótát, aztán később, évekkel később vált világhírű, amikor ugye megtalálták, ahogy az ennyi szokott, ugye filmek, sorozatok, mint amely 51. randitól kezdve mindenfajta bűnügyi sorozatokban is benne volt, és ennyitől kezdve, hát generációkon keresztül ível ez a nóta.

Nem csak zenész volt, hanem kulturális ikon is. Nagyon sokszor felszólalt a hawaii identitás, meg a hagyományok megőrzése mellett. És ugye 97-ben 38 évesen hunyt el, és akkor a tisztelet övezte, hogy a hawaiit állami ceremónián búcsúztatták el. És ugye maga a nóta, amit hallunk is, a digitális korszak egyik legnagyobb második életet élő dala lett, mert hogy évekkel a megjelenése után is ugye globális láger lett, rengeteg esküvőn, tehát mindenfajta olyan családi rendezvényeken is megszólal ez a dal, ahova egy pici intimitás kell, egy pici érzelmesség, úgyhogy használják ezt a dalt nagyon sokat mind a mai napig. Talán erről még Nemesvári Norbi tudna nagyon sokat mesélni.

Gyönyörű kis nótácska ez, úgyhogy. Úgyhogy tessék rámenni a havai zenére, mert nekem volt egy korszakom, amikor az 1940-es, 50-es évek havai steelgitár zenészeit, muzsikusait, zenekarit hallgatgattam, iszonyatosan jók, úgyhogy van egy igazi havai életérzés ebben az egészben, úgyhogy tessék ma ilyesmire rákeresni.

0: nézzük is, hogy május 20. Jó? Hogy mi volt? Mert volt egy-két fontos dolog. Itt van 1498-ban Vasco da Gama. Ugye egy portugál hajós, és hát ő összehozta azt, amit ugye elnézett a, vagyis hát amit ugye igen, más úton csinált volna meg a Kristóf, mert ugye Kristóf ugye elindult, és akkor mondta azt, hogyha megy, akkor ugye megtalálja Indiát, és akkor helyett ott volt Amerika. Viszont igen. Ugye Vasco da Gama 1498-ban a mai napon ugye megkerüli Afrikát, és ugye felfedezi, és végig megy azon a tengeri úton, ami Indiába vezet úgy, hogy megkerüli gyakorlatilag a fekete kontinenst, és Calicutnál India délnyugati részénől kötött ki, ahol egy kereskedelmi telepet is létrehozott. Azért micsoda idők voltak ezek, micsoda évek voltak ezek, hogy mi minden körvonalazódik ilyenkor, mi? Én 1492, 93, 94, 95, 95, tehát hogy akkor ebben a 90-es években rakjuk össze nagyjából a Földnek a térképét, ez hihetetlenül zseniális, nagyon-nagyon tájú dolog. Na, aztán 325-ben a mai napon megnyitják az első egyetemes zsinatot, ugye a keresztény püspökök, az a nietzscheai zsinat. Hát ott azért fontos dolgokat mondtak, és döntöttek róla, és mondtak ki, ugye, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, mi mindent legyen, időpontoktól kezdve, stb. És itt van még egy születésnaposunk is, Sanyika, tudom, hogy ezt te szereted, Cher! Hát 80 éves, hát nem látszik rajta abszolút.
1: Hát, hogy több műtéten is átesett, igen, meg plasztikáztatott, stb.
0: Igen.
1: Mondjuk, hát az tudtam, hogy jóval 70 fölött van, tehát én ilyen 76-5-7 környékére tettem volna, aha, de hogy 80 éves, hát jó, tudod, nem veszük észre.
0: Hát nem, hát rengeteg...
1: Egy igazi ikon, tehát igen, ikon pontosan így.
0: Rengeteg van, film, rengeteg jó nóta, úgyhogy Isten értesse őt is, így van. Na, oké, nézzük meg egy régi Nógrádot, mert már azt hiszem, hogy előttem is van a cikk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1986-os az a kis képriport, tehát amivel most itt foglalkozunk ebben a pár percben, és hát igen, lehetne azt mondani, hogy a régi idő kenyere, ez már előjött, de nem tudom, hogy neked milyen emlékeid vannak még ezzel kapcsolatban, mert hogy egy képet lehet látni, hogy éppen az eladó térben egy néni átad egy fiatal anyukának, nem tudom, mert talán a férje lehet, egy vekni kenyeret, és arról szól a kis aláírás, hogy közel egy hónapja nyílt meg Balassagyarmaton a sütőipari áruk boltja, a választékban 8-10 féle kenyér és 15-16 sütemény szerepel.
1: Ó, Istenem, azt a régi idők kenyerét nem tudja semmi és senki visszahozni, azt nem lehet pótolni. Felénk egy, kimondhatom, mert már nem gyártják, egy barkasszal hordták borsos berényből, meg talán Bernece barátiból is a kenyeret frissen, melegen, érted, és ott leültünk a ház előtt, és téptük, és ettük, és isteni volt az íze. Nagyon sokáig én mostanság sem tudtam normális kenyeret enni, most itt, hogy elköltöztünk ugye Budapestre, van a közelben egy pékség. Jó, finom, meg tényleg ehető, de nincs az az igazi íze, ami akkor volt. Nincs, nem tehetek róla, nem találom már azt az igazi finom.
0: De az milyen volt az a régi idő? Nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon túlspüleztek volna 1986-ban a gyarmati sütőipari boltban.
1: De lehet, hogy pont attól volt jó. Tudod, amikor a Berényi Pék hozta a kenyeret, és mondjuk a Tamás Laci barátomnak az anyukája kiadta, hogy gyerek, elfelejts, nyári szünet, uh-huh, és majd ugye hamarosan aktuális, el ne felejts kenyeret venni, hallod, szinte a felét megettük. Oh. Úgy pusztán minden nélkül az almafa alatt, érted, a Ilus néniék háza előtt.
0: De szép is ez.
1: És ez egy fantasztikus dolog. Vártuk, és nem voltak ilyen mindenféle baguett, meg mit tudom, volt kenyér, zsömle, kifli, az jó van.
0: És kész, és boldog voltál.
1: És boldog voltál, de az jó volt, és az finom volt. Azt még másnap is meg tudtad enni, tudod?
0: Aha, elhiszem.
1: Mai kenyeret, hiába süti helybe, a multiba. Hát másnap olyan, hogy szinte ehetetlen. És akkor persze mondják, hogy ne pazarolj, meg ne dobáld ki a kaját, meg angyalka is mindig mondja, hogy Istenem, a szívem szakad, meg kenyeret nem szabad kidobni, meg mi. Nem. De ha ehetetlen, mit csinálsz vele?
0: Hát nekem is van olyan gyerekkor élményem, hogy ugye a sercli, ugye a csücsök, azt szerettem, és akkor azt, hogy letéped, és kész. Tehát múltkor nem is tudom, hol ebédeltem, és lehetett, ettem hozzá szelet kenyeret, nem tudom mit, mihez, és ugye nem szeletelt volt, hanem lehetett rajta látni azt, hogy valaki ezt feleszeletelte, és ugye teljesen más volt megfogni egy vastagabb szelet kenyeret, mint ugye ezt a gépileg felszeletelt torit. Vannak nekem is ilyen emlékeim, szépek ezek. Na, jól van! Kibeszéltük ezt is, annyi, megyünk és zenélünk.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
6: A házigazda Lombos Marci.
2: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
6: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
2: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
0: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám, ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungslam egykori gyárépületének lakásokká alakítására. A balassagyarmati Nyíriesi Füvészkert és Vadasparkban a megnyitása óta nincs vezetékes víz, a kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vizes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette, naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiséget is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Róza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíriesi üdülőterületen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitást a cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, ami ma már sokan lakóhely használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögveri utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javítóműhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, tájékoztatott Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.
1: Időjárás.
8: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borútékkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
8: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsosberényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
7: Elmúlt 7 óra, 3 perccel, nagyon szép szerda reggelt kívánunk mindenkinek. Orvas Ronyi, nagyon jó reggelt kívánok neked is.
9: Én is neked, és persze minden hallgatónak május 20-a szerda reggel van, és remélem mindenki jól érzi magát, kitartás, már csak a mai napot, a holnapot, meg a holnapot utánt éljük túl, és jön a hosszú hétvége.
7: Igen, de addig meg azért lesznek történések, jó? Itt a rádió reggeli műsorában is, úgyhogy ahogy a korán kellőknek ígértük, ebben az órában is, meg a következőben is fontos balassagyarmati döntésekről fogom majd beszélgetni, és már is mondjuk, hogy mi az első téma.

0: Ezek voltak a dalok, és az első téma az nem más Balassagyarmatot érintve, mint a nyíriesi üdülő övezet, mert hogy ugye Csak Gábor polgármester nem is olyan régen az elmúlt napokban ugye több olyan dologról is beszámolt a közösségi oldalán, amely ugye hát akár döntés is, meg előkészítés is, mert hogy a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen azért egy-két dologról beszéltek, ami fontos. Úgyhogy ami a lényeg, hogy elkezdődött a város és a Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekteknek a társadalmi egyeztetése. Ugye több ilyen programunk vagy projektünk is van, projektje is van a városnak, és ugye ezeket a topposztorokat előtte azért véleményezni lehet. És ennek az egyik ága az nem más, mint a kerékpárút építése, mert ugye Balassagyarmattól egészen ki a Nyíriesig fog majd vezetni. Úgyhogy ez az egyik témánk, amiről beszélgetünk majd vele, mert hogy ugye itt most már ilyen össze-vissza, Szérózsa minden irányából már indulni fognak feltehetően a kerékpárutak. Ugye most a Nyíriesit azt nagyon szeretnék az emberek. A Patvarci is szerintem majd mindjárt a Gáborral szóba kerül, mert az egy pak alatt van. Úgyhogy már lehet látni a közösségi oldalon a nyomvonalterveket, mettől meddig fog menni, és akkor kiderül majd az, hogy ugye most az épített lesz, hol lesz épített, hol lesz táblázott, azért nyilván ez is még tervezést, vagy éppen ugye ilyen jóváhagyást igényel.
1: Persze, de mindenképpen jó lesz, és mindenképp balassagyarmati közlekedőket fogja szolgálni, és nyilván a balassagyarmati lakosokat, úgyhogy...
0: Igen, én pont mondtam...
1: pattani, és ez egy jó hír szerintem.
0: Igen, én pont a múltkor mondtam, hogy amikor a majális volt, akkor én biciklivel mentem ki az otthonomtól Nyíriesig. Tehát úgy képzeljünk, hogy nyilván a városon belül azért ott mész ilyen belvárosi utakat, olyan kertvárosi részt képzelj el, és amikor kiérsz a városból, ekte egy teljesen nyíl egyenes út, és akkor bizonyos idő után van egy jobbos, ami vízbe az üdülő vezetben, tehát hogy igen, ahogy
1: egyszer
0: én
1: egyszer voltam ott autó.
0: Na, akkor lettem még van emléke. Tehát ugye ott az van, hogy én ahogy mentem, azért az ilyen dél egy óra környéke volt, és ráadásul szombat volt, tehát akkor a nagy forgalom nem volt, de azért nyilván biztonságosabb lesz, és biztonságban érzik majd magukat a kerékpárosok, hogyha ott egy külön kerékpárúton tudnak majd végigmenni, úgyhogy erről beszélgetünk a Gáborról mindjárt, illetve arról is, hogy az ivóvíz hálózatban egyfajta kapacitás bővítés fog történni, amely nyilván a Nyíresben élők számára azért egy fontos erőlelépés lesz. Erről is már osztott meg egy bejegyzést egy pár nappal ezelőtt a polgármester, de azért most erre nagyjából egy 10 percünk, negyed óránk lesz majd, úgyhogy maradjatok velünk a megaslágerek után, tehát Csak Gábor érkezik majd a stúdióba, és vele beszélgetjük át itt a Nyíres dolgokat.

0: A Mágas Lágerek után itt is vagyunk, és akkor, ahogy ígértük reggel a hallgatóknak, ebben az órában és meg a következőben is balassagyarmati témákkal foglalkozunk, mert hogy a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésem több olyan határozat, illetve több olyan hír is felreppent, amivel azért foglalkozni kell. És ahogy mondtuk az előzőekben, egy picit most ebben az órában a Nyíriesre fókuszálunk, mert hogy itt felreppentek már a hírek a nyíriesi kerékpárút építéssel kapcsolatban, amúgy a város és az üdülővezet között van, illetve vízügyi, vízrendszeri kapacitás bővítésre is lehetett hallani, úgyhogy ezzel kezdjük, vendégünk pedig Balassagyarmat polgármestere Csa Gábor. Jó reggel.
1: Köszöntök mindenkit, szervusztok.
0: Jó reggel. Na talán kezdjük a bringa pályával, mert hogy itt van előttünk, hogy mi a kerékpárúttal bocsánat, mert hogy itt van előttünk a nyomvonal és minden, amit te kitettél a közösségi oldalra. Jó pár plusz hozzászólás is ment, ami egy másik útvonalat is, nyomvonalat is érint, úgyhogy ezeket akkor tegyük tisztába. Amit egy pár nappal ezelőtt kiposztoltál, polgármester úr, az akkor pontosan mi, ez melyik vonal lesz?
1: Ugye a területi operatív program pluszon elnyertünk még 2025-ben kettő kerékpárút pályázatot, amely az egyik a Balassagyarmat-Patvarci útvonalat jelenti, a másik pedig a Balassagyarmat nyíriesi üdülő terület közti kerékpárutat. Mindkettő a belterületeken, a lakott területeken táblázott, illetve felfestett kerékpárutat jelent, a külterületeken pedig épített, az út mellett épített, ugye a Csesztvei, konkrétan most a nyíriesiről beszélünk, akkor a Csesztvei út mellett épített, és az önkormányzati üdülő kanyarja után a Fenyves útba betorkolló kerékpárutat fog jelenteni. Okay. A Patvarci, az pedig szintén ugye külterületen a Patvarc határától külön megépített nyomvonalon az út mellett, ez bejön a Verespárnyi utca végén, ott is építve lesz, és ahol a szennyvíz átemelő van, elkezdődnek a házak.
0: Igen.
1: Ott kerül majd kitáblázásra, illetve felfestésre. Ott két kapcsolódási pont lesz, egyrészt tovább tudnak menni Szügyi irányba a Kodály Zoltán, Verespárnyi Kodály Zoltán utcán keresztül, ahol már most is egyirányú utca van, ugyan, de két irányú bicikli közlekedés,
0: igen,
1: illetve meg fog épülni a Sipeki Balázsnak a Verespálni utcára való kikötése, és azon fog lemenni szintén két irányú fölfestéssel a kerékpárút,
0: és akkor be tudnunk a
1: Gárdonyinál be tudsz csatlakozni ebbe az útvonalba. A Nyíriesi az pedig a Május egy úti kereszteződéstől, illetve hát ahol a kocsma van, ugye onnan a körforgalmon át jelzett, táblával jelzett útvonalon megy majd ki egészen a gázfogadóig, a belterületi lakott területen, ahol ugye sebességkorlátozás van, és ott, ahol a gázfogadó van, ott kimegy az útnak a nyugati oldalára, és ez végig ott elkanyarodva szalad el a
0: Nyíres jellágazás.
1: Igen. Igen, nyíres jellágazásnál ki lehet majd jönni, aki Csesztve felé akar tovább biciklizni. Aki meg megy Nyíresbe, az pedig egészen a önkormányzati üdülőig tartó kanyarig fog tudni külön épített kerékpárúton menni, és a kanyar után biztonságosan tud majd becsatlakozni a Fenyves útra, ahol már táblával érszélő, és ez a kanyar egyébként biztonságosabbá lesz téve, a csapadékvízrendszer meg lesz oldva, az önkormányzati ingatlan kerítése meg lesz igazítva, tehát itt egy olyan patkázásos, komoly beavatkozás történik, amivel az a kanyar is sokkal biztonságosabbá válik.
0: Jó, és akkor egy-két kommentnél, ugye ott egy másik útvonalat is mondott valamelyik lakos, hogy akkor van egy másik útvonal, hogy ne keverjük össze a kettőt.
1: Így van, az a szintén egy nyertes pályázatunk, de ott még nem tartunk a kiviteli tervekkel úgy, hogy pontosan az engedélyes tervekkel olyan szinten, hogy társadalmasításra tudjon kerülni, tehát ott még folynak a tervezési munkák. Nem sokára a Patvarciról is lehet majd véleményt mondani, várjuk is ezeket egyébként, hanem az a turisztikai pályázat része, amely a Nyíriesben fog újabb turisztikai attrakciókat létrehozni. Itt már nem létesül új épület, tehát itt parkok, ösvények, hidak, és hát tehát igazából komfortosítás és használhatósági beavatkozások lesznek játszóterekkel, stb. Ennek a része az, hogy a Batthyány út végétől egy úgynevezett erdei kerékpárút fog a régi gyalogúton, tehát az egykori TS udvar mellett le a régi patakárokba, a tábor alatt fog a nagy tóhoz.
0: Tudom, de régen, amikor ilyen nyíresi iskolás megmozdulások voltak, akár az éjfűtől, akkor mindig arra járt mindenki.
1: Mindenki arra járt. Okay. Most ez rendben lesz rakva, de nem lesz burkolt kerékpárút, tehát egy jól járható tanösvény lesz tulajdonképpen, de szigorúan természet közeli módon, tehát egy száraz burkolással, de jó állapotú kerékpárút, illetve gyalogösvény fog létesülni. Okay.
0: Tiszta, akkor maradjunk még, ahogy mondtuk, akkor ebben az órában a Nyíresben, mert hogy itt vízügyi megoldások is szóba jöttek még a Nyíresek kapcsolatban. Ezt májusban szintén posztoltad egy pár nappal ezelőtt, akkor erről mit lehet tudni, mert azért egy kapacitás bővítésről van szó.
1: Hát ugye a Nyíresnek a legnagyobb problémája az ivóvízellátás tekintetében, ugye nyilván az is probléma, hogy szennyvízellátás is korlátozott, de az egy jól nagyobb falat.
0: Igen.
1: De az ivóvíz hálózat tekintetében az a helyzet, hogy mert ugye a szennyvíz egyszerű probléma, egy zárt rendszerrel meg lehet oldani, tehát, de ivóvizet fakasztani azt ugye elég nehéz. Igen. A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútfúrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert akkor a töredéke lényegében szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyírest, és azzal tulajdonképpen belökték abba a sorba, hogy ez emberek által egyre inkább használatba vett terület lesz.
0: Ez mindig egy kényes kérdés.
1: Ezzel már nem tudunk mit csinálni. Igen. Nyilván üdülő terület, pályázatot is nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülő területek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz egyébként, ennek a nyomvonalát megosztottam a közösségi oldalon. Ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni, úgy nagyjából a Kacsa utcáig, vagy Kócsag utcáig, és mi van odaírva?
0: Kócsag
1: utcáig, nincs rajtam a szemüvegem, pedig hoztam. A Fenyves út déli oldalán fog menni, ez a papírból nem derül ki, tehát magyarán, aki ott szeretne valamit csinálni, az most egyelőre ne csinálja, mert a DMRV ígérete szerint ez idén meg fog valósulni, benne van a költségvetésükbe, tehát nagy valószínűséggel nyáron ezek a munkák el fognak kezdődni.
0: Oké, még egy percünk, és akkor térjünk még vissza, amely időbelességről van szó a kerékpár útra, hogy akkor most itt mi tudjuk mint lakosok véleményezni.
1: Igen, igen.
0: Ugye ott tartunk. De hamarosan tudjuk majd véleményezni a Patvarci vonalat
1: így
0: is.
1: Így van, így van, így van.
0: És akkor hogy van a projektben, hogy vannak a mérföldkövek? Tehát hát ugye, rábólint minden, tudom, hogy közbeszerzés minden.
1: Megvan osztva az ütemterv, tehát ezeket mindig kirakjuk, mert a Széchenyi program oldalán egyébként nyomon követhető minden egyes ilyen Európai Uniós projektnek a beruházása. Egyébként minden közbeszerzéses projektre is rá lehet keresni minden város és minden beruházó esetben. esetében. A véghatár ideje az 2028 májusa.
0: Jó.
1: Ezt szeretnénk jóval előbb megcsinálni. Ugye tavaly kötöttünk szerződést, támogatási szerződést, tehát azt tudom mondani, hogy jól haladunk, tehát voltak olyan kerékpárutak, ahol a tervezési problémák azok sokkal hosszabbak, hosszabb időt vettek igénybe, Salgótarjánban 4-5 évig is eltartott, mire valahova jutottak, tehát akadhatnak ilyen problémák, szerencsére itt nincs. És azt tudom mondani, hogy amikor ez a társadalmasítás megtörtént, akkor megy terv zsűrire, mert a kerékpárutakat zöld területi szempontból is, meg kerékpáros szempontból is zsűrizik országosan, és amikor ez megvan, párhuzamosan engedélyeztetésre be van nyújtva, megkapja az engedélyt, akkor párhuzamosan tudják készíteni a kiviteli terveket, ezért hát óvatos becslések szerint augusztus-szeptemberben a nyíriesi kerékpárútnál lehet indítani a közbeszerzést. Ugye nyilván a közbeszerzési eljárásnak az ideje fogja megszabni, hogy még
0: mikor
1: idén
0: lehet?
1: Aha, elindul, vagy csak jövő tavasszal. Okay. De ez jövő nyárra, ez a kerékpárút elkészül.
0: Jól van. Köszönöm, és akkor várunk...
1: Meg mind a két kerékpárút egyébként.
0: A patlac is.
1: Plusz úgy számoltuk, hogy a 10 utca felújítása is, ami benne van ebbe, az egy jelentős 400 milliós felújítás.
0: Jó, várunk vissza, vagy 8 óra után, és akkor az ingatlanokkal foglalkozom. Köszönöm.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt válci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László válci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám, ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungslam egykori gyárépületének lakásokká alakítására. A balassagyarmati nyíriesi füvészkert és vadasparkban a megnyitása óta nincs vezetékes víz, a kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vizes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette, naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiséget is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Róza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíriesi üdülőterületen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitást a cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, ami ma már sokan lakóhely használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögveri utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, tájékoztatott Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Sulyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Sulyog Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.
2: Időjárás.
4: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borútékkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Vissza is tértünk is egy kicsit szuszon. A polgármester, addig mi azért értékeljük azt, amit hallottunk, mert hogy tényleg a kerékpárutakról, illetve itt a kapacitás, vívóvíz hálózat kapacitás bővítéséről tudtunk beszélgetni. Meg hát azért itt a patvarci kerékpárút is már szóba jött, és az, hogy mondjuk az a szektor, vagy az a rész, hogyan fog összekapcsolódni. Teszem azt mondjuk itt az a Nyíriesi utas résszel, meg itt a Gárdonyi Géza úti résszel, tehát hogy azért itt most már, ha ez így meg lesz, akkor úgy sacperköbben már úgy szépen körben lehet tekerni nagyjából a várost, úgy óvatos becslésre.
1: Ez milyen távolság kilométerbe szerinted?
0: Utálom, hon? Mit tudom én, Sanyi? Nem mértem, mert nem tudom. Hát most Balassagyarmat nem egy New York, érted? Tehát
1: hát jó, persze.
0: Kellemesen át tudsz, meg körbe tudsz tekerni a városon, úgyhogy nem fogsz beledögleni. Na, most komolyan mondom. Hány kilométer? 4! Na, 4,2, tessék!
1: Aha.
0: Csak így rámondtam. Tehát nem ennyi, csak így rámondtam. Hogy megnyugodjál.
1: Köszönöm szépen, mindjárt hátra is dőlök. Jó. Egyébként szólott a kollégáknak, hogy polgármesterület kínálják meg kávéval.
0: Biztos megfogják egyébként.
1: Szóval házelejte, legyet normális vendéglátó.
0: Igen. Na.
1: Nagyon jó híre ez egyébként. Nagyon örülök neki, és szeretem az olyat, aki és tényleg nem puncsolni szeretnék, aki törődik a várossal, a lakossággal, és vannak olyan helyek is nyilván az országban, ahol úgy minden oké, minden rendben van, mindenki elégedett, legalábbis úgy tűnik, és akkor nem is foglalkoznak ilyenekkel, hogy kerékpárút. Pedig nagyon-nagyon fontos dolog a kerékpárút, már ha csak a kirándulás szempontjában mozgás, jó levegő, egy ki tud szakadni, egy picit ki tud szakadni, előbb kimondtam, mint gondoltam, ki tud szakadni egy picit a városból, érted? És
0: bringázni jó.
1: Kiszellőzteted a fejed, ez egy fantasztikus dolog, és tényleg egy nagy respekt a polgármester úrnak, hogy gondolt erre, és hogy tényleg megtette azokat a lépéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
0: Igen, tehát ebben... ugye azt mondta a Gábor, és ugye lehet látni a nyomvonalon is, hogy ugye itt a Május 1 utca szűgyítő körforgalomtól kezdődően ugye ott az útvonal lesz kitáblázva, tehát ott Nyíriesi utca végig egy táblás törkesz. Mondom, hasonlóan akár mondjuk a Dózsa-György utcánál is, és akkor a Gázcsonk fogadó állomásnál onnantól kezdve, hogy kilép a városi részből, onnan egy épített út lesz ugye ez az elmondása alapján. Végig ugye az egyenes, és akkor az egyenesnél ugye be a jobbos Nyíries fölé, még akkor ott is egy tervezett kerékpár ott van, és akkor ott fog ilyen nyomvonal kijelöléssel tovább menni, tehát itt az még biztonságos lesz a történet, úgyhogy ez az, ami itt a Nyíriest érinti. Másrészt pedig ugye a kapacitás bővítés, amelyet ugye itt a DMRV ZRT meg fog tenni, és ugye akkor itt azért az ivóvíz hálózat az egy picit több lesz, bőbb lesz kapacitásban, víznyomásban és megkötések engedélyeztetésében, és azért most már abban is előre fog lépni, úgyhogy ez már a nyár zenéje lesz, legalábbis ami ugye a vizes blokkot érinti, a kerékpárutak pedig ugye a jóváhagyás, minden, úgyhogy azért arra még várni kell egy kicsit, de ezek már úgy tűnik, hogy akkor tényleg úton vannak. Na, ennyi volt az első pakunk, jövünk vissza majd, és ugye 8 óra után szintén Csak Gábor ül vissza a stúdióba, és akkor majd az ingatlanokról, társasházakról, önkormányzati lakásokról fogunk beszélgetni.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
5: Építkezik? Felújít? Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőség

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Grogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéveszt egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. Közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin-Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin-Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
8: Időjárás.
11: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
10: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
11: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megafon.
6: Nagyot szól.
12: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és Balassagyarmattal foglalkozunk a mai startmenüben. Ne sértődjen meg, semmelyik másik település létszi, jó? Mert most kell ezzel foglalkoznunk.
13: Aktualitása.
12: Igen, mert hogy az elmúlt testületülésen egy-két olyan dolog szóba jött, és jöttek a hírek, amelyekről azért foglalkoznunk kell. Ugye az előző órában a Nyíries kerékpárúttal, ottal ivóvízhálózat bővítéssel kapcsolatban beszélgettünk Csak Gábor polgármesterrel. Tisztáztuk azt a kerékpáros kis ösvényt, utat, ami ugye Batthyány úttól indul tovább, hogy az nem az, amiről mi most beszéltünk, az egy másik projekt, egy másik pályázat. Úgyhogy ezeket nagyjából tisztában tettük, és akkor ahogy ígértük, több olyan poszt is született most, hogy akkor milyen lakásépítési lehetőségek előtt áll a város, mert hogy erről is szóltak a posztok, úgyhogy erről is fogunk majd mindjárt a Gáborral beszélgetni. Hát gyakorlatilag ugye a lakhatás, Sanyika?
13: Hát az iszonyú fontos dolog.
12: Hát te most vagy túl rajta egy nagy költözésen, meg azon, hogy találjál magadnak. Ugye most akit házat vettetek, de azért igen, azt, hogy mennyit bekerül egy lakáshol.
13: De meg nehéz megtalálni azt, ami jó, tudod? Tehát ami, bocsánat, de hogy majd, hogy minden szempontból, mert olyat nem fogsz találni, ami minden szempontból megfelelő, ami akár a munkahely, iskola.
12: Hát kell kompromisszum, igen.
13: Kell kompromisszum. Bolt, ugye? Busz. Igen. Milyen távolságra. Az jó döntést kell hozni. Nyilván a lakóközösség sem egy utolsó, sem hangolható dolog. Én mikor idejöttünk, én féltem, én tartottam, hogy mondom, úristen, milyen lesz itt a 20. kerületben. De hála jó Istennek, hogy jól esett, tudod, hogy Géza szomszéd is átjött, ő egy tanárbácsi, és hogy jaj, gratulálok, hogy ti jöttetek ide, és akkor így egy pár szót váltottunk. Jó, most mit tudom, tehát ő ilyen motoros emberke, meg autós, tehát ő ismert engem így a tévében, meg a rekordjaimról, de jókat beszélgettünk, és bármikor hívhatom, most mit tudom, akár csak valamit elmozdítani, és mondjuk egyedül nem bírom, egy szóra jön.
12: Na, az egy jó felség.
13: Jó szomszédi viszony, az nagyon igen. Fontos. Vagy reggel kimész érted, köszönnek a szomszédok.
12: Jó reggelt, Sándor!
13: Így van, de jó, így de jó. Van. Ez egy jó érzés.
12: Igen. Na, igen, mert ugye két helyszín is szóba került most, ugye arról már korábban is beszélgettünk, ugye, hogy Rákóczi út 7-es, nem, igen, Rákóczi út 5, vagy 7-9, az egyik, hogy ugye a Szatmári bolt mellett, ugye bírósággal szemben, ott indul majd el társasház kivitelezés és építkezés. Erről beszélgetünk majd mindjárt Csak Gáborral, mert ugye tervek szerint ott jó pár lakás épül, illetve a volt ifjúságúci iskolának a helyén is szintén úgy tudjuk, hogy már azért vannak érdeklődők és bekérezkedők. Az első ilyen kis fecskékről már adott hírt a polgármester, úgyhogy átbeszéljük ezt, és mindjárt vele meg a slágerek után.

0: az íz.
1: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ebben az órában is Csa Gábor balassagyarmat polgármester a vendégünk. Az előzőekben a Nyíries környékén kóricáltunk, viszont akkor most azért szintén egy fontos téma, mégpedig az, hogy akkor ingatlanok, pontosabban ugye újépítésű lakások, amelyek a kapcsolatban is szintén jöttek hírek az elmúlt napokban, akkor tegyük rendbe, polgármester úr, köszöntünk még egyszer itt a műsorban. Jó reggelt! Mert akkor van egy ifjúság úti helyszínünk, meg van egy Rákóczi úti helyszínünk. Melyikkel kezdjük?
2: Hát mondjuk arról, amire nem is gondolsz, az egészségházzal kezdjük. Jó. Ugyanis az egészségház elkészült két új önkormányzati és három magántulajdonban lévő lakása elkészült. Igen. Itt a földhivatali bejegyzések megtörténtek, így a két lakásunk, kulcsra készen elkészült lakásunk, erről egyébként posztoltam, átadásra került a kórháznak, illetve a kórház által kijelölt szakemberek részére. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy két új önkormányzati lakás épült, továbbá három magántulajdonban lévő is, ugye ez egy ilyen speciális...
1: Erőtán beszéltünk,
2: és jó volt, erről korábban beszéltünk, tehát ez elkészült. Ezen kívül, ami önkormányzatot érintő beruházás, mert ugye több társasház is épült, például a Honti utca egykori ABC-jében is négy új lakás
1: létesült.
2: A Kanada üzletházalak sorában is öt új lakás létesült, tehát nagyon sok lakás van épülőben, és tulajdonképpen magánberuházásban is készülnek, hát 1-2-3-4-5-6 lakásos társasházak, de ugye ez nyilván a magánszférát érinti, mi nagyon örülünk neki, mert lakáshiány van Balassagyarmaton, mert vagy nagyon nagy lakások vannak, vagy rossz energetikai állapotú lakások, például kislakásból nagyon kicsi. Tehát ha megnézzük a balassagyarmati statisztikát, ilyen 40-50 négyzetméter, vagy 30-40 négyzetméteres kifejezetten fiataloknak való szobakonyha, vagy egy szobás lakás, nagyon kevés van, 10% alatti ezeknek a lakásoknak a száma, erre óriási kereslet van, és az önkormányzati ingatlanokon több beruházási terv van, ebből kettő indul el kvázi befejeződéséhez közeli állapotban. Beszélünk az elsőről, amelyik a Szatmári Bolt melletti bírósággal szembeni társasház. Ugye utoljára egyébként azért jó, mert utoljára 2014-ben mellette a park melletti társasház volt az utolsó társasház, ami Balassagyarmaton létesült. Azóta megkint az óvodánál, de az egy három lakásos társaság az orvosi rendelővel létesül, és itt ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez az úgynevezett városkapu programja, hiszen itt a bíróság mellett 6 rettenetesen lepusztult ingatlanon, 22 olyan szociális lakás volt. Tehát rettenetes közállapotok voltak, tehát nem működtek a WC-k, patkány. Le kellett állítani a bontási építkezés az egyik ingatlannál, mert megtámadták a munkásokat a patkányokat.
1: Nem mondod, ilyen volt.
2: Szörnyű állapotok voltak, és ez sikerült egyébként úgy megoldanunk, hogy a 22 lakásban élő családok mindegyikét el tudtuk helyezni. Ráadásul úgy, hogy itt adásvételi megegyezéseket is le tudtuk vezényelni, leginkább úgy, hogy nem is a mi tárcánkat, hanem a vásárló pénztárcáját illette, de ugye felelőtlenül 90-es években ezek jelentős része magántulajdonba került, tehát értékesítették, de az állaga az ugyanúgy romlott tovább. Tehát 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még marad 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos lévén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került, és hát ezek szuper minőségűek lesznek, mélygarázssal, az utcai homlokzaton boltokkal, 5 darab üzlethelyiség is lesz. Tehát a város kapuhoz, a megújult Gregory Parkhoz, a mellette lévő társasházhoz. Hát nyilván nem olyan nívóban, mint a bírósági épület, de hát más kort élünk, és hát mások az építőipari árak is, de nagyon szép lakások fognak épülni ebben a társasházban. Azt kell tudni, hogy itt a országos tervtanács elé kerül, sajnos az építési törvényt 24-ben úgy hozták létre, hogy tulajdonképpen ez egy nagy butaság volt, tulajdonképpen minden 6 lakásnál nagyobb társasház vagy építményről az országos tanács dönt, ami rettenetesen lelassítja az eseményeket, és túl központi, ráadásul ezek a tervtanácsok gyakran zártak, tehát még alkupozíciója sincs az építetőnek, tehát na mindegy. Reméljük, ez gyorsan leszalad, ha ez a nyáron le tud szaladni, kormányváltást ezek általában nem szokták érinteni, akkor itt elkezdődik a kivitelező, szeretné a tulajdonos idén elkezdeni az építkezés, az azt jelenti, hogy jövőre ezek értékesíthető lakások.
1: Oké, egy gyors kérdés, akkor hogy olyan fajta kombó, ami az egészségháznál volt, olyan akkor itt nincsen.
2: Itt nincs.
1: Jó, itt annyi volt, mert adta a területet.
2: Hát az volt a célunk, hogy társasházak épüljenek, okay. Tehát ezzel a céllal értékesítettük ezeket a területeket, és nyilván meg kellett várni, hogy a gazdaság olyan állapotba kerüljön, meg az állami támogatási rendszer, a családtámogatások, otthonteremtési programok megteremtették a piaci lehetőséget. Jó. Arra, hogy erre érdemes.
1: Oké, okay. És akkor hasonló a reláció az Ifjúsági út?
2: Ugyanez az Ifjúsági út, csak ott még ott tartunk, hogy miután elbontottuk az iskolaépületet, mert annak idején kénytelen volt a városvezetés összevonni az Ifjúsági úti meg a Szabó Lőrinc iskolát a Szabó Lőrinc iskolába, egy új épületszám meg tornaterem építésével. Ez még a 90-es évek.
1: Én mondtam, az utolsó ifis.
2: Igen, igen. Hogy, hát lecsökkent a gyerek létszám. Sajnos ez ilyen történet. Sikerült elbontani az épületet, ez is több évi előkészítés, meg hát pénzteremtés volt rá, és most mindig voltak érdeklődők a területre, de most több érdeklődés van befektető tekintetében, aki szeretne itt társasházakat építeni. Mi időközben úgy alakítottuk a helyi építési szabályzatot, hogy ez a lehető legkisebb mértékben kösse meg az építkező kezét, tehát kijelöltünk egy a mellette lévő épületekhez hasonló magassági beépítést, illetve egy építési vonalat, hogy azon belül tulajdonképpen bárhogyan elhelyezhetik ezeket a terveket. Én egy tervcsomagot már megosztottam az egyik ajánlattevőnek a felhívását, de természetesen ezek is nyílt pályázatok révén fognak értékesítésre kerülni. Itt ajánlatokat várunk a különböző hasznosítási koncepciókra, hogy most cashbe megveszik, vagy valamilyen konzorciumi formában szeretnék értékesíteni, vagy hasznosítani, vagy ahogy az egészségházban kulcsrakész lakások formájában fizetik ki a vételárat. Ez még az ajánlatoktól függ, és a képviselőtestület, ha beérkeznek, illetve a képviselőtestület a tárgyalások alapján, hogyha azt látjuk, hogy komoly érdeklődés van, és nem csak bohóckodás, akkor ki fogja írni ezeket a nyílt pályázatokat, és arra várjuk az ajánlatokat, lehet, hogy más is fog egyébként érdeklődni, és a testület majd eldönti, hogy melyiket választja.
1: Oké, tisztelt, akkor...
2: Itt 4x12.
1: Ezt akartam még tényleg kérdezni.
2: És itt ezek miatt ugyanez a eljárás rend, hogy meg kell várni az országos tervtanácsot, és akkor indulhat az
1: évkezés. Jó, rendben, figyeljük. Polgármester úr, köszönjük szépen az
2: infókat. Én köszönöm a lehetőséget.
0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
0: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetévesztik egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin-Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin-Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.
3: Időjárás.
0: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
3: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsosberényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon, a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.

0: Csak Gábor polgármester volt ismét a vendégünk, ugye kétszer is tudtuk vele most beszélni, mert hogy fontos témákat érintettünk, és ugye az előzőekben a lakás volt az, ami téma volt, és fontos volt, és azért egy-két dolgot tisztáztunk azzal kapcsolatban, hogyan és milyen konstrukcióban, és milyen lakások épülnek. Ugye egyrészt ugye itt a Városkapu projekt kapcsán a Rákóczi út elején a bírósággal szemben egy 29 lakás létesül az ingatlanban, még garázssal, meg a földszinten 5 darab utcai üzlethelység. Igen, így van, tehát ugye ott azt, hogy milyen árak, hogy, mint azt nyilván a kivitelező a törvényes fogja eldönteni. Ugye erre beszéltünk, hogy az önkormányzat adta ugye a területet, és innentől kezdve aztán gyakorlatilag egy lakó parkocska, és igen, idézőjelben az felépül.
1: De minden meg fog valósulni, én azt gondolom, minden elképzelhető.
0: Hát nagyon reméljük ezt, ugye ott ez az egyik, ami fontos dolog volt, és ugye hasonló konstrukcióban létesülne majd, ugye az ifjúságúti volt iskolának a helyén is, szintén jó pár lakás, és ugye, ahogy mondtuk, vagy ahogy mondta, hogy kifejezetten azért itt nem ilyen brutál nagyokra kell gondolni, hanem kisebben, mert ugye fiatalok, az indulás, mit tudom én, tényleg csak egy konyha, egy szoba el tud indulni, el tud zinulni.
1: Igen, nagyon nagy segítség.
0: És nagyon kevés az ilyen balassagyarmaton, ami akár ugye eladó, úgyhogy ezek vannak ugye előtérbe helyezve, és ugye mint kiderült aztán, ugye itt kvázi orvoslakások lettek az egészségháznak a két önkormányzati lakása, úgyhogy ezzel is akár mondjuk itt a helyi szakembereknek a megtartását tudjuk, majd tudja a város segíteni. Azért ezek jó hírek, szerintem persze, bárki bármit gondol.
1: Ez egy nagy indulás, egy nagy álomnak a megvalósulása tud lenni, érted, hogy egyáltalán el tudsz indulni, és hogy van lehetőséged.
0: Igen. Ugye az Ifinél ott 4 darab társasházról van szó, melyek egyenként 12 lakással bírnak, tehát ott is ugye egy ilyen 28, dehogy is. De igen, nem. De hogy is ott az már valami jobb, te hülyeség beszélek, hogy 4 új 12 lakásos társasház. Az azt jelenti, hogy akkor az már ott már 40 pecó mondjuk alsó hangon. Igen, tehát hogy az még ugyan az elején van, hogy mondta Gábor, tehát ugye jönnek már az érdeklődők, ugye itt azért várni kell azt, hogy ne, ahogy ő fogalmazott, bohózkodásról legyen szó, hanem a konkrét ígéről, a konkrét érdeklődésről, ha az megvan, akkor rá lehet lépni arra a következő lépés, hogy akkor ezt tényleg megpályázni, megversenyeztetni, bejönni, bírán, megnézni ezt, hogy akkor milyenek lesznek ezek az ötletek, és ki mit akar, úgyhogy nyomon követjük ezt, mert ezek fontos dolgok lesznek, ugye ezek a kecok. Jó, Sanyika, úgyhogy ennyi. Lezárjuk a gyarmati napunkat, lehet azt mondani, mert hogy tényleg most már a megaslágerekkel megyünk tovább, úgyhogy hallgassatok minket továbbra is. Hey, Robbie, are you ready for this? I'm always ready, Tom, you know that. I think you were born ready.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.

0: többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmata Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
1: A házigazda Lombos Marci.
0: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
1: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elit Funky Party.
0: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
4: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrészben népesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungstram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. A balassagyarmati Nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás óta nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízműhelyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a vécéket. Az ülésen a vízműszakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíresi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.
1: Időjárás.
4: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
4: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
6: Nagyot szól.
7: A 9-es hírek után robogunk is tovább, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, írjatok bátran, egy csomó-csomó elérhetőségünk van, én most csak az e-mailt mondom, majd Karol elmond minden mást, megafonfm@megafonfm.hu, jó, ez az e-mail cím továbbra is él, nyugodtan lehet tolni a témákat, kapjuk is hál' Istennek őket, úgyhogy... Nem kell félni, írjatok, és akkor tudunk beszélni. Ennyi.
8: Így van, de van egy Viber számunk is, 0630 566 2262, illetve hagyhattok üzenetet is nekünk, 0635 957 957. Jönnek a megaslágerek, és érkezik is nem sokára Varga Bíró Tamás.
7: Úgyhogy maradjatok továbbra is velünk.

0: Kék halál. Kék halál.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt! Varga Bíró Tamás,
2: jó reggelt!
3: Jó reggelt, Lónicsák Ádám!
1: Igen.
3: És akkor most már hallom is magam, tökéletes, minden a legnagyobb rendben van.
1: Szuper!
3: És nektek is jó reggelt, kedves kék halál hallgatók! Okay. Régi restanciánkat fogom most így újra éleszteni, illetve hát behozni, ha már restancia. Ugye minden hónapban meg szoktunk emlékezni a hónap jeles dolgairól, és erre nem tettük. Ez elmaradt, úgyhogy most májusi érdekességek következnek, hát kifejezetten így már a vége felére összpontosítva azokat a jeles napokat, amik még várnak ránk. Na hát ugye a május hónap, az a Mája istennőnek volt szentelve az antik világban, ez tiszta sor, aki a föld termékenységét oltalmazta, és felelős volt minden és mindenek szaporulatáért. Ez a szaporító hónap.
1: A május.
3: Igen.
1: Mája istennő.
3: Mája, illetve hát Mája istennő férfi párja Májusz is a ő nevéből ered. A hónap elnevezése, de nem Ovidius római költő szerint. Mert ő azt mondta, hogy szerinte a Májusz szó etimológiája teljesen más. Tényleg ezt mondta? Jaj, de kicsi, összementék, kicsi ráállítottad a székecskét.
1: Ugye szemmagasságban legyek a Tamással, lehuppantam.
3: Na, ez most nagyon rosszul esett. Ahhoz, hogy szemmagasságban legyen velem, aki éppen állok, lefeküdt a padlóra. Köszönöm.
1: Na, oké, Májusz.
3: Tehát ugye Ovidius szerint ennek a szónak az etimológiája egészen más. Ő úgy gondolta, hogy a latin majoresből eredeztethető a hónap, ami idős, vén embert jelent.
1: Ó, akkor Májóresz.
3: Ő azt mondta, igen, de teljesen mindegy, mert ezt a szót, hogy május a középkorig, egészen pontosan a 15. század közepéig egyáltalán nem használták. Helyette a római május kifejezés terjedt el Európában, Magyarországon meg ez se okozott gondot, mert itt pünkös tava volt.
1: Aha, akkor
3: pünkös tava. Igen, ennyi. És akkor itt májuskodhattak érted a svábok, meg a taljánok, meg a mit tudom én, és nálunk meg pünkös tava, szerintem ez teljesen jó. Hát ugye azt tudjuk, hogy az időjárás szeszélyes tud lenni ebben az időszakban, bár ugye már egy kicsit enyhül az április szeszélyességéhez képest, illetve most már jönnek az igazi nagy melegek, de hogy a történelmi feljegyzésekben vannak olyan májusok, ahol az idő változékonysága kifejezetten markánsan nyilvánult meg. Például a korabeli krónikák szerint 1125 májusában egész Közép-Európában hatalmas havazás volt.
1: Van egy ilyen középkori hideg jégkorszak.
3: Igen.
1: Volt valamikor.
3: Tudom, mondtuk.
1: Igen, erről beszéltünk is.
3: Illetve 1586-ban egy nagyon enyhe tél után májusban már aradtak a Tisza mentén.
1: Az igen.
3: Májusban aradtak. Annyira enyhe volt a tél. Minden gyorsan kiserkent, és akkor már
1: muszáj volt lépni.
3: Muszáj volt, igen, beérett a termés. 1214 május 1-én Sopronban a hideg és a havazás, valamint a hófúvás okozott nagy károkat. Illetve 1805-ben Brassóban is környékén éltek meg komolyabb havazást. Ott voltam, Sopronban is voltam, de Brassóban is voltam. Nem voltam Brassóban, elmentem Brassó mellett. Igen, talán már egyszer mondtam, ott láttam életemben először, és mindez idáig egyébként utoljára, az út mellett elgázolt szarvast. Dehogy szarvast, farkast.
1: Farkast.
3: Fú, igen.
1: Én talán láttam egyet. Egy pár évvel ezelőtt voltam.
3: Elgázoltad?
1: Nem, élőt.
3: Élőt?
1: Egy pár évvel ezelőtt voltunk forgatni, talán nem is Rimaszombat, hanem még följebb voltunk a Sajónak az áradásánál, és akkor, akkor felvidéken keresztül mentünk, ugye arra mentünk.
3: Ott lehet,
1: ugye közelebb, nem a Miskolcnak.
3: Medvét is lehet ott felni.
1: És jöttünk visszafelé, ömlő szakadó esőben már esti órákban voltunk, és a Gábor mondta azt, hogy farkas! És szerintem az volt az út szélén állt.
3: Igen, elhiszem. Láttam én már...
1: Karombárjút!
3: Nem, azt akartam mondani, hogy láttam én már Nógrád megyerbe csupakabrát, de lehet, hogy akkor egy kicsit ittam. Halompókot. Halompókot, igen. Igen, igen. Karomvargát, meg hát a többi, ugye. Na kérem szépen, májust egyébként valami oknál fogva, nem tudjuk, hogy miért, nagyon rossz időpontnak tartották házasságkötés szempontjából. Olyan angol népi közmondás is társul hozzá, miszerint májusi házasság elrontja a napodat.
1: Tényleg? De miért lehet ez? Tudjuk. Hát most szerelem hava, meg nem tudom, tehát hogy érted, itt a szentlélek is kiáromlik, igen, minden adott, lemegy a farsangi buli szezon, megtválod ugye azt, aki kell.
3: És akkor ezért, de nem tudjuk. Mondjuk az angoloknak amúgy is sok gondjuk volt ezzel a hónappal, mert például létezik egy olyan ősi Cornwall-i kelta babona, jó, hát akkor legyen ír, ne angol, amely szerint májusban tilos seprűt venni és kimosni a lepedőt. Uh-huh. Tehát ezt a kettőt, ezt senki ne tegye. Seprűt ne vegyetek, lepedőt ne mossatok ki, mert mindkét tevékenység bal szerencsét okozhat. Ahogy mondtam, hát a jeles közön május 20-a a méhek világnapja.
1: Ugye? Akkor az tegnap. Nem, akkor az ma van 20-a van. Hát tényleg, bocs. Igen.
3: Hát mondanám, jó, hogy Isten óvja a királynőt. Hát...
1: Erről beszéltük is talán reggel említettük.
3: Olyan jó poén volt, úgy dolgoztam rajta ezen az Isten óvja a királynőt, és eltapostad.
1: Bocs.
3: Eltapostad, mint egy fullánk nélküli méhecskét. Köszönöm szerintén szépen, ezért kínlódik az ember.
1: Tehát ennek az egész elmúlt 6 percnek sem értelme nem volt. Ez eddig ezt készítetted elő.
3: Akar kijutni, illetve május 25-e Orbán, az utolsó fagyos szent.
1: És mellette még ugye Douglas Adams nap is van, azt hiszem.
3: Nem? De május 25.
1: Törcsina!
3: Hát a törölköző nap, a nemzetközi törölköző nap. Igen. Ugye Douglas Adams angol író Galaxis útikalaus toposoknak című művében szerepel ez a bizonyos törölköző, aminek az értelmében ugye mindenkinél, aki az űrben akar stoppolni, űrjárműveket akar stoppolni, szinte kötelező jelleggel kell, hogy legyen egy törölköző.
1: Nagyon hasznos.
3: Minden sarkán különböző ételízesítésekkel, mondjuk pörkölt szaft vagy ilyesmi, és akkor az jó mosakodni, törölközni, kapaszkodni,
1: takarózni,
3: védekezni, és hát enni a kis nyúnyóka kendőt, ugye elszopogatni, hogyha pörkölt szaftos az egyik sarka. Május 31-e gyereknap, ugye?
1: All right.
3: Onnan tudod, hogy felnőttél, hogy ilyenkor már te köszöntesz, és nem téged köszöntenek. Ez egy szomorú megvilágosodás. Illetve hát május 31-e van még, de hát ezt hagyjuk is. Gyerekek, ne dohányozzatok. Ez a nem dohányzók világnapja. Meghagyjuk őket békességben. Ugye nem bántjuk őket. Tőlem aztán a fölvonulhatnak a nem dohányzók, érted?
1: Mindenki azt csinál, amit akar.
3: Mindenki azt csinál, amit
1: csak
3: akar.
1: Másnak ne ártson.
3: Hadd egy szácik. Gyerekek, tényleg ne dohányozzatok, mert már elegem van az egészben. Szóval ennyit a májusról.
1: Jó, voltak
3: benne érdekes dolgok. Igaz? Mondok, különösen hogy... Ovidius.
1: Igen, pont erre akartam még visszatekerni, hogy mi lenne, hogyha nem is ilyen tudod május, meg március, meg ilyenek, hanem ugye az, hogy mindig valaminek a hava lenne.
3: Igen.
1: Tehát, hogy pünköst hava, meg igen, nem tudom én, búza hava szeptemberben,
3: vagy
1: karácsony hava.
3: Igen.
1: Igen. Hogy nem ilyen lenne.
3: De hát ilyenek vannak.
1: Oké, csak hogy nem hivatalosan, hanem...
3: Meg pöjtelő hava, meg ilyesmi. Amúgy Ovidiusnak tudod, mi volt a beceneve? Innen így is emlékezünk rá, a teljes neve a becenevével együtt. Názó, Ovidius Názó. Nagy óra volt neki.
1: Szép.
3: A nagy óra Ovidius.
1: Már ment a body shaming.
3: Ment már a body shaming akkor érte. Tehát, hogy, és akkor mondjuk, hogy már azért régi rómaiak. Hát itt van. Igen. Itt van.
1: Ott összejárt, azt várom az új Christopher Nolan filmet, az Osszeusz.
3: Abba ki lesz a főszereplő? Ki lesz valaki? Valaki ismert, csak egy hirtelen nem. Matt Damon.
1: De rengeteg
3: Jason Bourne lesz
1: Osszeusz.
3: Lillával most nézzük a Jason Bourne-okat.
1: Nagyon
3: itt
1: jó.
3: Már befejeztük.
1: Nagyon jó. Mindegyik részt.
3: Mindegyik nagyon jó egyébként.
1: Még várom,
3: a Jeremy Renner is az utolsó előtti.
1: Nagyon szeretem azt a színészt.
3: Bourne hagyaték.
1: Ultimátum meg.
3: Igen, amiben meg. Gyakorlatilag azért nincs benne a Bourne hagyaték, a Jeremy Renner van. Szerintem szuper. Jó, nekem egy kicsit. Jó, igazából, hogyha valaki a gyilkosságok számára és az elkövetés stílusára megy, akkor John Wick, de de amúgy meg ilyen kémes, filmes dologból, hát egyértelműen.
1: Jó, én szeretem egyébként a Mission Impossible filmek, szeretem egyébként, azokat is bírom, tehát nem tudom, hogy hány rész és már a franchise.
3: John Reacher.
1: Egyszer meg lehet nézni, John Reacher-eket
3: is. Az is jó, mindegyik jó. Hát ennyi volt.
1: Jó van, holnap folytatjuk, és akkor holnap már klasszikolunk?
3: Alig, hanem igen.
1: Rendben van, akkor találkozunk holnap.
3: Alig várom, szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
4: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungsram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás után nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a vécéket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíresi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.
0: Időjárás.
4: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
2: Közlekedés.
4: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.

0: Passions. Mára befejeztük, kedvesek, mert hogy ennyi volt. Igen, köszönjük szépen, 2480-nál járunk, kérlek, aláson karban. Sanyi, jaj, a múltkor te, akkor nem voltál, Nórinak mondtam, hogy mondom, 2502-nél járunk, és így úgy megijedt szegény, de tudta egy második pillantásra, hogy nem lehet még, nagyon várja már a 2005-öt, és hogy tudom, nem maradtál 2005-ről, mondtuk neki, aztán rájött, hogy nem, de megijedt, úgyhogy csak 2480-nál tartunk, ezt mondjuk a Nórinak, és innen üzenjük. Na.
1: De nem sokáig jön a 2000.
0: Igen.
1: Hamarosan. Nos, hát akkor tényleg az üzenet, és akkor búcsúzunk is. Jönnek a hírek, meg majd a Reni, egészen 16 óráig, és hát itt szólnak a 95 héten és a 91-90 minden idők legnagyobb megaslágerei, úgyhogy rádiózzunk, meg rádiózzatok továbbra is velünk, és akkor az üzenet, az álmok céllá válnak, ha terveket készítesz hozzájuk.
0: Szép! Ez egy szép üzenet mára a hallgatóknak, úgyhogy taps jár ezért! Köszönöm. És akkor holnap reggel jövünk. Sziasztok!
1: Köszi a figyelmet, csáó, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: Kapka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéveszt egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin-Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin-Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
3: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsosberényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Megafon nagyot szól, kellemes napot kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál, és már is kezdünk egy nagyszerű dallal ez a kirakat. Az első dal 2001-ben jelent meg, és remekül hozza azt a laza, mégis pulzáló elektronikus hangzást, ami a korszak brit klub életét meghatározta. A Mint Royal Manchesterből indult duója Big Beat-et, House-t és hip-hop elemeket kevert össze, a Show Me pedig különösen emlékezetes lett. Érkezzen tehát egy igazi napsütéses, autózós, grúvos dal, ez nem más, mint a Mint Royal és a Show Me itt a Megafonban.

rakottast igazán szezonális zöldségekből érdemes készíteni, finom spárga és sovány pulykahús rétegezve. Nézzük, hogyan kell elkészíteni a tavaszi rakott spárgát. Hozzávalók 1 kg zöld spárga, 50 dek a darált pulykahús, 10 dek a reszelt sajt, 2 közepes krumpli, 2 gereszt fokhagyma, 1 nagy doboz tejföl, 1 hagyma, 1 teáskanál piros paprika, 1 kávéskanál őrölt kömény, só, bors, olívaolaj és vaj a tepsi kikenéséhez. A krumplikat héjában főzzük meg, ha elkészültek, szedjük ki és hűtsük le őket. A spárgák alsó fás részét törjük le, tegyük a spárgasípokat egészben lobogva forrósós vízbe, majd egy perc múlva halásszuk ki. Egy serpenyőben kevés olívaolajon pároljuk üvegesre a felaprított hagymát, adjuk hozzá az úzott fokhagymát, fél perc múlva pedig a darált húst. Szórjuk meg sóval, borssal, piros paprikával, őrölt köménnyel és süssük fehéredésig. Ezek után egy tepsit kenjünk ki vajjal, osszuk el rajta a krumpli és a spárga felét, ezeket is sózzuk és borsozzuk meg, tegyük rá a darált húst és a tejföl felét, majd fedjük be a maradék krumplival és spárgával. Sózzuk, borsozzuk, kenjük meg a tejföl másik felével, szórjunk rá reszelt sajtot, majd lefedve toljuk 200 fokos sütőbe, 45 perc múlva vegyük le a fóliát a tetejéről, és pirítsuk meg rajta a sajtot 10 perc alatt. Ez volt a finom tavaszi rakott spárga. Jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá!

A következő megasláger a mai névnaposoknak és mindazoknak szól, akik a mai napon születtek. A Bernátok, a Felíciák és a Palomák ünneplik ma a névnapjukat. Germán eredetű név a Bernát, a Bernár név magyar formája, medvét és erőset jelent. A Felícia a Félix férfi név női párja, a Félix latin eredetű név boldogot, szerencséset jelent. A Paloma spanyol eredetű, galamba jelentése. Kedves ünnepeltek, szóljon tehát most önöknek a következő megasláger.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Május 24-én ismét megrendezik Patakon a Falunapi Pampuska Fesztivált, amely évek óta a környék egyik népszerű közösségi eseménye. A sportpályán egész nap színes programokkal, zenével és a Palóc vidék kedvelt finomságával, a pampuskával várják a látogatókat. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd fellép a szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák, a Pataki Szenyor Tánccsoport, valamint helyi óvodások és iskolások is színpadra lépnek. A gyerekek örömére érkezik az Alma együttes, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki, Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, a napot pedig DJ Szilveszter zenés műsora zárja. A színpadi programok mellett csillámtetoválás, henna és hajfonás is várja a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt, így a fesztivál remek családi és baráti kikapcsolódást ígér. Május 24-e Patak, Falunapi Pampuska Fesztivál. We'll be right back.

ha még nem tudják, hogy mi legyen ma az ebéd, vagy csak szeretnének egy kis ötletet meríteni, akkor érdemes velem tartani, mert már is érkezik a mai menü ajánló a kirakatban. Már is mondom, hogy mit érdemes ma ebédelni, lesz enyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat savanyú zöld bableves kolbásszal, sertés húsleves zöldséggel, csirkegirosz, hasábbal öntettel friss salátával, burgundi sertés hús gombával és párolt knédlivel, túrós almás zsemle felfújt, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertés karaj sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is a Schweik vendéglőben a mai ajánlat. Savanyú bableves, füstölt csülökkel, csontleves, túrófánk eperlekvárral, szaftos sertés rostélyos gombával és jázmirizssel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Könyvtírakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu. Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassa gyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Kelit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassa gyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
9: 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Sandy Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Sandy Romulus pedig honvéd

0: miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szentné Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Elment a Kötcsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A házasság a válságba jutása után már több hónapja az utcán egy sátorban élt egy brit férfi, amikor szerepelt egy hajléktalanságról szóló tévériportban. A műsort a volt főnöke is látta a tévében, és fel is ismerte, és segítséget ajánlott neki. Daran azóta önkéntesként dolgozik, új szakmai készségeket tanul, és már fedél is van a feje fölött. Elmondása szerint többek között térkövezést, kertépítést és vakolást tanul.
1: Időjárás.
0: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rák Ellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a Zizi Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

Vajon mit jósolnak már a csillagok, már is kiderül, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Ma végre sikerülhet lezárnia egy régóta húzódó ügyet, kedves Kos, hallgasson a megérzéseire, mert most jó irányba vezethetik. Ami a bikát illeti, nyugodt és kiegyensúlyozott a mai nap, egy kellemes beszélgetés sokat javíthat a hangulatán. Kedves ikrek, könnyen megtalálja ma a közös hangot másokkal, fontos megbeszélésekre is kedvező lehet az a nap. Ami a rákot illeti, érzékenyebb lehet a megszokottnál, de ez segíthet jobban odafigyelni a szeretteire. Egy apró kedvesség sokat jelenthet. Kedves oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, magabiztossága most sokakat lenyűgözhet. Ami a szüzet illeti, a mai nap kedvez a tervezésnek és a rendrakásnak. Egy régóta halogatott dolgot is sikerülhet befejeznie. Nem sokára folytatjuk a mérlegekkel, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

folytatjuk tovább a mérleggel. A mai horoszkóp rovatot a kirakatban sikerülhet békét teremtenie. Egy feszült helyzetben nyugodt hozzáállása jó hatással lehet a környezetére. Kedves Skorpió, megérzéseim a különösen erősek lehetnek. Érdemes figyelnie a belső hangra. Ami a nyilast illeti, egy spontán program vagy váratlan találkozás feldobhatja a napját, jókedve másokra is átragadhat. Kedves Bak, kitartása most meghozhatja a gyümölcsét, érdemes a fontos célokra koncentrálnia. Ami a vízöntőt illeti, kreatív ötleteim a sokat érhetnek, ne féljen megosztani a gondolatait másokkal sem. Végül a halak, nyugodtabb nap vár önre, amely kedvez a feltöltődésnek és a kikapcsolódásnak. Ez volt a napi csillagjósda, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

Ha még nem tudják, hogy mi legyen ma az ebéd, vagy csak szeretnének egy kis ötletet meríteni, akkor érdemes velem tartani, mert már is érkezik a mai menü ajánló a kirakatban. Már is mondom, hogy mit érdemes ma ebédelni, lesz enyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat savanyú zöld bableves kolbásszal, sertéshúsleves zöldséggel, csirkegirosz, hasábbal öntettel friss salátával, burgundi sertéshús gombával és párolt knédlivel, túrós almás zsemle felfújt, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is a Schweik vendéglőben a mai ajánlat, savanyú bableves, füstölt csülökkel, csontleves, túrófánk eperlekvárral, szaftos sertés rostélyos gombával és jázmin rizssel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Grogu, most!
7: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
8: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
9: Ez az igaz út.
10: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: Dél van.
1: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. május 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrészben népesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a báci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungstram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. Bányai László, váci önkormányzati képviselőt hallják.
14: A kérelmező az egy alapítvány, a világító eszköz alapítvány, ami 2023-ban lett nyilvántartásba véve. Azóta érdemi tevékenységet nem folytatott, ez derül ki a beszámolóiból. Ez már önmagában aggályos, hogy

0: ezt a kérelmet érdemben vizsgáljuk. További probléma az, hogy itt ezen a területen 40 lakást akarnak létrehozni. Megint csak a beépítettséget növeli, a lakásszám növekedéssel, ugye lakosságszám, autóforgalom és autószám növekedéssel kell számolni.
1: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Őri Dénes polgármestert hallják.
2: Henrik Pap is egy lengyel úr, gránitszobrokat gyárt a lengyel cég vezetője, Visegrád városnak adományozta előterjesztés mellékletében szereplő földgömböt, gránit földgömböt. Adományozó kérése szerint és a bizottság javaslata szerint a földgömb elhelyezése került a V4-es pavilon, vagy a V4-es zászlósor környezetében Visegrád egy meghatározó közterületén. A bizottság legjobb tudomásom szerint támogatta a, és javaslatot is tett a földgömbnek a kihelyezésére. Lesz körülötte egy faburkolat, tehát kiemelésre kerül a szobor, de a gyártónak a kifejezett kérése volt és gyártó ajánlás volt, hogy ez egy 2,2 tonnás köztéri szobor. Mindenhol a vízszintes földre teszik, biztonsági okok miatt, hogy semmit ne tegyünk alá. Nagyon kér, hogy ne tegyünk alá semmit, mert akkor lesz veszélyes.
1: A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás óta nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyírjesi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Pulai Gergelyt, a Mi Hazánk balassagyarmati önkormányzati képviselőjét hallják.
3: Napi 4-500 esetenként még 1000 ember is, akik szeretnék mondjuk ott a mosdót használni, amire úgy van lehetőségük, hogy ott egy furt kútból, illetve több furt kút van, abból töltenek föl víztartályokat. Ezek nem tudják ellátni azt a mennyiségű vizet, vagy nem tudják utánpótolni azt a mennyiségű vizet, amire időnként szükség van. Olyankor le kell, hogy zárják. Van ott egy büfé, ami szintén nagyon korlátozottan tud működni vezetékes víz nélkül, és nem utolsó sorban szerintem egy tűzcsapnak a kihelyezése sem lenne hátrányos egy ilyen helyen.
1: Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetévesztik egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok. Az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Már biztos, hogy a salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnok a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk megváltozhat, mert a most harmadik pozícióban lévő Karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben.
4: Időjárás.
1: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
4: Közlekedés.
1: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyon szól.
7: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy dal, ami egyszerre nyárias, felszabadító és nagyon ismerős érzést ad. Az Olcsó Macsó Regis lüktetésű slágere arról szól, hogy az otthon sokszor nem egy cím, hanem azok az emberek és pillanatok, ahol igazán jól érezzük magunkat. Jön a Megafonban az Olcsó Macsó és az Otthon.

A következő meg a sláger a mai névnaposoknak és mindazoknak szól, akik a mai napon születtek. A Bernátok, a Felíciák és a Palomák ünneplik ma a névnapjukat. Germán eredetű név a Bernát, a Bernárd név magyar formája, medvét és erőset jelent. A Felícia a Félix férfi név női párja, a Félix latin eredetű név boldogot, szerencséset jelent. A Paloma spanyol eredetű, galamba jelentése. Kedves ünnepeltek, szóljon tehát most önöknek a következő meg a sláger.

Egy jó kis francia vígjátékkal megyünk tovább a kirakatban filmajánló rovattal. Folytatjuk a zenék között. A Joséphine első pillantásra nem tűnik másnak, mint a francia filmek Bridget Jones-a, pedig ennél sokkal több. A címszereplő 30-as Joséphine egy kissé mollett párizsi nő, akinek unalmas munkája, furcsa barátai, és egy nála sokkal sikeresebb húga van, komoly kapcsolat helyett pedig egy alkalmi partnere. Amikor a fiatalabb testvér a szülők házassági évfordulóján bejelenti, hogy meg fog házasodni, Joséphine, hogy mentse a helyzetét, kitalál magának egy brazil orvos vőlegényt. Azonban a munkahelyén és a baráti körében is tudomást szereznek róla. Joséphine egyedül az alkalmi, nem mellesleg házas barátjának számolt csak be az igazságról, és Párizsban marad, miközben mindenki úgy tudja, hogy éppen Brazíliában van a vőlegényével. Vicces vígjáték, érdemes megnézni 2013-ból a Joséphine-t.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Minden hónapban óriási akciók a

0: Kapka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás után nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a Városi Önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyírjesi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Már biztos, hogy a salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnok a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság.

0: két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk megváltozhat, mert a most harmadik pozícióban lévő Karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt érte ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az AKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A házasság a válságba jutása után már több hónapja az utcán egy sátorban élt egy brit férfi, amikor szerepelt egy hajléktalanságról szóló tévériportban. A műsort a volt főnöke is látta a tévében, és fel is ismerte, és segítséget ajánlott neki. Daran azóta önkéntesként dolgozik, új szakmai készségeket tanul, és már fedél is van a feje fölött. Elmondása szerint többek között térkövezést, kertépítést és vakolást tanul. Rúzsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rúzsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat. Bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
1: Időjárás.
0: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi Tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

napjaink meg a slágerei.

történet egy zseniális művészről és egy lehetetlen szerelemről. Könyvajánlóval megyünk tovább a kirakatban, benne pedig Sonja Leonard Dormu a könyve, ez nem más, mint a Vénusz titka. 1510 Firenze a haldokló festő géniusznak Botticellinek egyetlen utolsó kívánsága van. El szeretne juttatni egy festményt és egy levelet múzsája és plátói szerelme Simonetta Vespucci fiához. A sors azonban másképp akarja, és a műalkotás az üzenettel együtt elkallódik. Több mint 500 évvel később az összetört szívű restaurátor lány Carla élete nagy lehetőségeként egy készülő Botticelli kiállítás kurátoraként állást kap az Uffizi képtárban. Egy olasz gruffal való véletlen találkozásának és a művészet iránti szenvedélyének köszönhetően olyan felfedezéseket tesz, amelyek nem csak a Botticelliről alkotott elképzeléseit, de a saját életét is örökre megváltoztatják. A Vénusz titkában rejtélyek, érzelmek, árulások és szenvedélyek fonódnak össze egy múltat és jelent összekötő történetben. Bepillantást nyerhetünk mind a szépségtől vibráló reneszánsz Firenzébe és a ragyogó Medici család életébe. Érdemes elolvasni a Vénusz titka című könyvet.

ha egy jó filmre vágynak, vagy csak kíváncsiak, hogy milyen újdonságok futnak a moziban, akkor maradjanak velem, mert már is érkezik a Balassa Gyarmati Madács mozi legfrissebb premierekkel és a közönség kedvenceivel. A mai napon megnézhetik 3/4-től a Michael című életrajzi filmet, Birka krimi 2-től és 8-tól, Silent Hill a visszatérés egy horrorfilm 2 órától, egy jó kis vígjáték Van, aki kopaszon szereti 2-től és 4-től, megnézhetik az Ördög Prádát visel folytatását is 3/4-től és 3/6-tól, Mortal Kombat második rész 4-től és 6-tól, Ki hitte volna a folytatás az esküvő 6 órától, a Téboly otthona szintén 6-tól, illetve Dermesztőkór egy horrorfilm 8-tól, valamint a Mandalóri és Grogu című film 8-tól, 2D-ben és 3D-ben is premier előtt érdemes megnézni. Ez volt a mai mozi műsor, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az árak elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
6: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakker Elite Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
9: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Sandy Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Sandy Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Sandy Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A házassága válságba jutása után már több hónapja az utcán egy sátorban élt egy brit férfi, amikor szerepelt egy hajléktalanságról szóló tévériportban. A műsort a volt főnöke is látta a tévében, és fel is ismerte.

0: ismerte és segítséget ajánlott neki. Daran azóta önkéntesként dolgozik, új szakmai készségeket tanul, és már fedél is van a feje fölött. Elmondása szerint többek között térkövezést, kertépítést és vakolást tanul.
1: Időjárás.
0: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a Zizi Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

Vajon miért jók a nyers ételek? Életmódrovattal folytatjuk tovább a kirakatot. A nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása nagyon egészséges. Számtalan egészségügyi előnye van a nyersen fogyasztott táplálékoknak, azonban néhány szabályt nem árt betartani, hiszen a zöldségeken és gyümölcsökön is lehetnek olyan baktériumok, amelyek a szervezetbe kerülve fertőzést és betegséget okozhatnak. Amennyiben szeretnénk előnyben részesíteni a nyers ételeket, akkor növeljük a gyümölcsfogyasztásunkat. A gyümölcsök vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok, csak kevés kalóriát tartalmaznak, és energiával látják el a szervezetünket. A gyümölcsök rostokat tartalmaznak, amelyek biztosítják az egészséges emésztést. A zöldségek is tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat és egy kevés fehérjét. A zöldleveles zöldségek, mint a kelkáposzta és a spenót több fehérjét tartalmaznak, ami szükséges az izmok növekedéséhez és helyreállításához. A nyers étrend kiegyensúlyozza a táplálkozást, hiszen ezzel elegendő zsírt, szénhidrátot és fehérjét viszünk be a szervezetünkbe. Ha túl sok gabonafélét, állati terméket és feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, akkor kevés tápanyagot viszünk be a szervezetünkbe, ami először tápanyaghiányhoz, majd betegségekhez vezethet. A nyers étkezés azonban lehetővé teszi, hogy tisztának és könnyűnek érezzük magunkat. Hamarosan folytatjuk tovább a nyers étrenddel, de előtte zene.

hírakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Május 24-én ismét megrendezik Patakon a Falunapi Pampuska Fesztivált, amely évek óta a környék egyik népszerű közösségi eseménye. A sportpályán egész nap színes programokkal, zenével és a Palócvidék kedvelt finomságával, a pampuskával várják a látogatókat. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd fellép a szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák, a Pataki Szenyor Tánc csoport, valamint helyi óvodások és iskolások is színpadra lépnek. A gyerekek örömére érkezik az Alma együttes, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki, Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, a napot pedig DJ Szilveszter zenés műsora zárja. A színpadi programok mellett csillámtetoválás, henna és hajfonás is várja a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt, így a fesztivál remek családi és baráti kikapcsolódást ígér. Május 24-e, Patak, Falunapi Pampuska Fesztivál.

szólnak a 80-as? A 90-es évek

Életmód rovat a kirakatban, folytatjuk tovább a nyers étrenddel, hiszen a nyers étrend kiegyensúlyozza a táplálkozást, ezzel elegendő zsírt, szénhidrátot és fehérjét viszünk be a szervezetünkbe. Ha túl sok gabonafélét, állati terméket, a feldolgozott élelmiszert fogyasztjuk, akkor kevés tápanyagot viszünk be. A nyers étrend friss, növényi alapú táplálékokból áll, amelyeket a szervezet sokkal könnyebben megemészt, mint például a gabonaféléket és az állati eredetű táplálékokat. A nyers táplálékok gluténmentesek is. A gluténmentes étrend fogyasztása egy egészségtudatos döntés is lehet. A nyers ételek alacsony zsírtartalommal rendelkeznek, és elsősorban szénhidrátokból és fehérjékből állnak. Amennyiben csökkentjük vagy nem fogyasztunk állati eredetű és hozzáadott sót tartalmazó táplálékokat, úgy kevesebb koleszterinben és nátriumban gazdag ételt fogyasztunk, ami a szív egészségének is jót tesz. Így a szív hatékonyabban tudja pumpálni a vért, és jobb lesz a vér áramlása is. A nyers növényi táplálékot a szervezet hatékonyabban dolgozza fel, gyorsabb lesz az emésztés is, ami pedig az emésztőrendszer egészségének és működésének tesz jót. Szóval számtalan előnye van a nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának, érdemes ezeket bővíteni.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: A Keresztény Demokrata Néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Rózsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rózsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat. Bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
6: Időjárás.
2: Időjárás.
7: Napközben többnyire derül.

0: Felhőmérséklet idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
1: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsosberényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi Tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

alpesi elegancia és gyógyító erő, folytatjuk tovább a kirakatot a nagyvilág rovattal. Ausztria szívében, a Gesteinvölgy mélyén bújik meg egy különleges alpesi világ, ahol a hegyek nem csak látványt, hanem gyógyulást is kínálnak. A három településből álló üdülővidék, köztük a legismertebb Bad Gastein, egyszerre elegáns monarchia beli fürdőhely és modern hegyi paradicsom. Bad Gastein jelképe a látványos, több mint 300 méter magas vízesés, amely szó szerint kettészeli a várost. A 19. században Európa elitje, császárok, művészek, arisztokraták ide jártak gyógyulni a híres radonos termálforrások miatt. A bellépők hangulatát ma is őrzik a grandiózus szállodák és a meredek utcák fölé magasodó historikus épületek. Gastein azonban nem csupán nosztalgia. A termálfürdők, wellness központok és a friss alpesi levegő ma is a testi-lelki feltöltődésről szólnak. Télen-nyáron működő felvonók viszik a látogatókat a hegyek közé, miközben a völgy egyszerre nyugodt és vibráló. Ez az a hely, ahol a természet és az elegancia kéz a kézben járnak. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a nagyon szép helyjel, de előtte zene.

Utazzunk egy picit gondolatban, folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot a kirakatban. A Gastein völgy igazi 4 évszakos úti cél, télen a síelők paradicsoma. A régió a Ski-Amadé rendszer része, és több mint 200 kilométernyi pályával várja a sportszerelmeseit. A modern felvonók és a változatos lejtők kezdőknek és haladóknak is élményt kínálnak. Nyáron egészen más arcát mutatja a táj, túraútvonalak hározzák be a Hohetauer Nemzeti Park környékét, kristálytiszta hegyi tavak és panorámás csúcsok csábítanak kirándulásra mindenkit. A kerékpárosok és a Via Ferrata rajongók is megtalálják itt a kihívást. És ami igazán különlegessé teszi, a természetes radonbarlang, a gastaini gyógybarlang, amely Európa szerte ismert terápiás központ. Itt a hegy gyomrában meleg párás levegőben zajlanak a kezelések, egyedülálló élmény és hagyomány. Gastein tehát nem csak úti cél, hanem életérzés. Alpesi frissesség, történelmi elegancia és aktív kikapcsolódás egy helyen, Ausztria egyik legizgalmasabb völgyében. Ez volt a napi nagy világrovat, most pedig zene.

0: További kellemes délutánt kívánok önöknek, ez volt a mai Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt, és holnap is minden benne lesz. Holnap délelőtt 10 órától ismét várom önöket, addig is csupa szépet és jót kívánok önöknek, vigyázzanak magukra. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk: szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk. Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hatvarcon, Balassa gyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
3: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük!
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Részt tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéveszthetők egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai békefolyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja

0: közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Napközben többnyire derült idő várható, majd késő délutántól gomoly felhős, majd borult égkép lehetséges. A csúcshőmérséklet 24 fok lesz.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: A Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrészben népesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyerek létszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungsram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás után nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a vécéket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíresi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamást. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.
2: Közlekedés.
0: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Na mi van, hiányoztunk?

0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.

0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
1: A házigazda Lombos Marci.
0: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
1: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
0: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a város részben épesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyerek létszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungsram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás után nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furtkút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a vécéket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíresi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja.
2: Közlekedés.
4: Nappal a 22-es úton Endrefalván és Őrhalomban, valamint a 2-es úton Borsos-Berényben, továbbá Mohora belterületén és Vácon a Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól. Now first of all.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu.
5: Minden hónapban óriási akciók a

0: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
1: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
0: Liget Jazz Fesztivál, május 23-án és 24-én, Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. május 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungsram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. Ványai László váci önkormányzati képviselőt hallják.
6: A kérelmező az egy alapítvány, a világító eszköz alapítvány, ami 2023-ban lett nyilvántartásba véve. Azóta érdemi tevékenységet nem folytatott, ez derül ki a beszámolóiból. Ez már önmagában aggályos, hogy ezt a kérelmet érdemben vizsgáljuk. További probléma az, hogy itt ezen a területen 40 lakást akarnak létrehozni. Megint csak a beépítettséget növeli, a lakásszám növekedéssel, ugye lakosságszám, autóforgalom és autószám növekedéssel kell számolni.
4: A lengyel-magyar barátság jelképeként egy gránit földgömböt helyeznek el Visegrád frekventált övezetében, de egyelőre még vita van annak pontos helyéről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Őri Dénes polgármestert hallják.
7: Henrik Papis, egy lengyel úr, gránitszobrokat gyárt a lengyel cég vezetője, Visegrád városnak adományozta előterjesztés mellékletében szereplő földgömböt, gránit földgömböt. Adományozó kérése szerint és a bizottság javaslata szerint a földgömb elhelyezése került a V4-es pavilon, vagy a V4-es zászlósor környezetében Visegrád egy meghatározó közterületén. A bizottság legjobb tudomásom szerint támogatta a és javaslatot is tett a földgömbnek a kihelyezésére. Lesz körülötte egy fa burkolat, tehát kiemelésre kerül a szobor, de a gyártónak a kifejezett kérése volt és gyártó ajánlás volt, hogy ez egy 2,2 tonnás köztéri szobor. Mindenhol a vízszintes földre teszik, biztonsági okok miatt, hogy semmit ne tegyünk alá. Nagyon kér, hogy ne tegyünk alá semmit, mert akkor lesz veszélyes.
4: A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás óta nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a városi önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíresi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az

0: utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Pulai Gergelyt, a Mi Hazánk balassagyarmati önkormányzati képviselőjét hallják.
1: Napi 4-500 esetenként még 1000 ember is, akik szeretnék mondjuk ott a mosdót használni, amire úgy van lehetőségük, hogy ott egy furt kútból, illetve több furt kút van, abból töltenek föl víztartályokat. Ezek nem tudják ellátni azt a mennyiségű vizet, vagy nem tudják utánpótolni azt a mennyiségű vizet, amire időnként szükség van. Olyankor le kell, hogy zárják. Van ott egy büfé, ami szintén nagyon korlátozottan tud működni vezetékes víz nélkül, és nem utolsó sorban szerintem egy tűzcsapnak a kihelyezése sem lenne hátrányos egy ilyen helyen.
0: Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéve egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Már biztos, hogy a salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnok a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk megváltozhat, mert a most harmadik pozícióban lévő Karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben.
2: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipaksz.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Balassagyarmaton.

0: Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: A balassagyarmati Nyíresi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás után nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a Városi Önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyíresi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Már biztos, hogy a salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnok a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk megváltozhat, mert a most harmadik pozícióban lévő Karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az AKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A házasság a válságba jutása után már több hónapja az utcán egy sátorban élt egy brit férfi, amikor szerepelt egy hajléktalanságról szóló tévériportban. A műsort a volt főnöke is látta a tévében, és fel is ismerte, és segítséget ajánlott neki. Daran azóta önkéntesként dolgozik, új szakmai készségeket tanul, és már fedél is van a feje fölött. Elmondása szerint többek között térkövezést, kertépítést és vakolást tanul. Rózsa Magdi cége tavaly 504 millió forintos bevételt könyvelt el. A céges beszámolót a 24.hu szemlézte. Rózsa cége továbbra is egy főt foglalkoztat. Bérköltségekre összesen 65 millió forintot költött, ami havonta bő 5 millió forintnak felel meg. 105 millió forintot osztalékként vett ki a társaságból.
2: Közlekedés.
0: Észak a Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.
4: A

0: ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetéveszt egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. Közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin-Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin-Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai békefolyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.
1: Közlekedés.
0: Észak a Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipaksz.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem azt, hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt,

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle,

0: kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A házasság a válságba jutása után már több hónapja az utcán egy sátorban élt egy brit férfi, amikor szerepelt egy hajléktalanságról szóló tévériportban. A műsort a volt főnöke is látta a tévében, és fel is ismerte, és segítséget ajánlott neki. Daran azóta önkéntesként dolgozik, új szakmai készségeket tanul, és már fedél is van a feje fölött. Elmondása szerint többek között térkövezést, kertépítést és vakolást tanul.
1: Közlekedés.
0: Északa Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipaksz.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Nincs érdemi tevékenysége annak az alapítványnak, aminek képviseletében egy volt váci gyárépületből társasházat hoznának létre. Ez már önmagában is aggályossá teszi a téma komoly megbeszélését, mondta Ványai László, váci önkormányzati képviselő a testület legutóbbi ülésén. Szerinte, ha a városvezetés érdemben foglalkozik az üggyel, akkor arról is részletesen kell tárgyalni, hogy a későbbi beköltöző családok gyermekei részére lesznek-e férőhelyek a környékbeli bölcsödékben, óvodákban és iskolákban. Meglátása szerint telítettek az intézmények, a városrész benépesülése az iskolák számára is feladja a leckét, fogalmazott Ványai. A polgármester azzal reagált, hogy a váci óvodákban és az épülethez közeli belvárosi iskolában is jelentősen csökken a gyereklétszám. Ezért, mint mondta, sajnálattal, de biztosan nem lenne probléma abban az esetben, ha az önkormányzat engedélyt adna a Tungsram egykori gyárépületének lakásokká alakítására. Ványai László váci önkormányzati képviselőt hallják.
5: A kérelmező az egy alapítvány, a világító eszköz alapítvány, ami 2023-ban lett nyilvántartásba véve. Azóta érdemi tevékenységet nem folytatott, ez derül ki a beszámolóiból. Ez már önmagában aggályos, hogy ezt a kérelmet érdemben

0: Erről és módjáról. Schüssler Károly alpolgármester véleménye szerint nem érdemes teljesíteni az alkotóművész kérését, aki azt javasolta Visegrádnak, hogy egy közterület földfelszínére tegyék az alkotást. Az alpolgármester úgy látja, ha az alkotást valóban a földre tennék, akkor belepné a fű, ezért szerinte a gömbnek magasabban van a helye. A testület rövid vita után azt támogatta, hogy a gömb kiemelt legyen, és köré 10 négyzetméteres fából készülő burkolatot építsenek, ami a szobrot hangsúlyozza majd a térben. Őri Dénes polgármestert hallják.
1: Henrik Papis, egy lengyel úr, gránitszobrokat gyárt a lengyel cég vezetője, Visegrád városnak adományozta előterjesztés mellékletében szereplő földgömböt, gránit földgömböt. Adományozó kérése szerint és a bizottság javaslata szerint a földgömb elhelyezése került a V4-es pavilon, vagy a V4-es zászlósor környezetében Visegrád egy meghatározó közterületén. A bizottság legjobb tudomásom szerint támogatta a, és javaslatot is tett a földgömbnek a kihelyezésére. Lesz körülötte egy fa burkolat, tehát kiemelésre kerül a szobor, de a gyártónak a kifejezett kérése volt és gyártó ajánlás volt, hogy ez egy 2,2 tonnás köztéri szobor. Mindenhol a vízszintes földre teszik, biztonsági okok miatt, hogy semmit ne tegyünk alá. Nagyon kér, hogy ne tegyünk alá semmit, mert akkor lesz veszélyes.
0: A balassagyarmati nyírjesi fűvészkert és vadasparkban a megnyitás óta nincs vezetékes víz. A kirándulók csak az esetleges jelleggel működő vízes blokkokat tudják használni. Erre hívta fel a figyelmet a Városi Önkormányzat ülésén a Mi Hazánk képviselője. Pulai Gergely a regionális vízmű helyi üzemmérnökségi vezetőjének jelenlétében ismertette. Naponta 400-500 ember látogatja a területet, és valószínűleg szeretnék használni a mellékhelyiségeket is, aminek ellátására most egy furt kút ad ideiglenes megoldást. Állítása szerint az üzemeltető a kútból nem tud kellő mennyiségű vizet szivattyúzni, ezért időnként le kell zárni a WC-ket. Az ülésen a vízmű szakembere Roza Gábor ezzel kapcsolatban nem adott választ, azonban a nyírjesi üdülő területen életvitelszerűen lakók részére jó hírként közölte, hogy a vízszolgáltatási fővezeték nagyobb kapacitásra cserélése még idén meg fog történni. A munka azért szükségszerű, mert az utóbbi évtizedekben felkapottá vált az üdülő, amit ma már sokan lakóhelyként használnak, vagyis a korábban telepített infrastruktúra szűkké vált. Pulai Gergelyt, a Mi Hazánk balassagyarmati önkormányzati képviselőjét hallják.
2: Napi 4-500 esetenként még 1000 ember is, akik szeretnék mondjuk ott a mosdót használni, amire úgy van lehetőségük, hogy ott egy furt kútból, illetve több furt kút van, abból töltenek föl víztartályokat. Ezek nem tudják ellátni azt a mennyiségű vizet, vagy nem tudják utánpótolni azt a mennyiségű vizet, amire időnként szükség van. Olyankor le kell, hogy zárják. Van ott egy büfé, ami szintén nagyon korlátozottan tud működni vezetékes víz nélkül, és nem utolsó sorban szerintem egy tűzcsapnak a kihelyezése sem lenne hátrányos egy ilyen helyen.
0: Általános rosszul létet, hallucinációt és akár kómát is eredményezhet a fertőző agyvelőgyulladás, amelynek jelenlétét most azonosították Nógrád vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint fertőző agyvelőgyulladásos esetet vettek nyilvántartásba. A betegség ritkának számít, ugyanakkor súlyos lefutású is lehet, mivel az idegrendszert támadja meg, szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotot is okozhat. A tünetek eleinte könnyen összetévesztik egy erősebb influenzával. Gyakori a fejfájás, a láz, az izomfájdalom, valamint a hányás. Súlyosabb esetben azonban már idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, például beszédzavar, ügyetlen mozgás, látászavar. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Már biztos, hogy a salgótarjáni SBTC lesz az idei bajnok a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Két fordulóval a szezon vége előtt behozhatatlan előnnyel áll az élen a klub csapata. 64 pontjuk van, mögöttük a Pásztó 53 ponttal áll a második helyen. Az ő sorsuk megváltozhat, mert a most harmadik pozícióban lép

0: karancslapújtő eddig 50 pontot gyűjtött, vagyis matematikailag akár megelőzhetik a Pásztót az elkövetkező két hétben.
1: Közlekedés.
0: Iszak a Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipaksz.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Ruszin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátam,

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 21-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Benyújtotta az első alaptörvény módosítási javaslatát a Tisza párt. Az indítvány 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyonkörébe tartozik. Ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik, olvasható a törvényjavaslat indoklásában. A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, amely szerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Sürgetés a pápa látogatása hivatkozva, egy interjúban mesélt a kegyelmi ügy aláírásának körülményeiről Répási Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Ő is elmondta, az igazságügyi tárca nem támogatta a pedofil botrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel. A kegyelmi ügyről elmondta, a kegyelmi főosztály nem javasolta. Én ezzel egyetértettem és ennek megfelelően tettem felterjesztést Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki nem javasolta azt a köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak. A kérdésre, hogy az miért lehetett, hogy még ugyanazon a napon ellenjegyezte Varga Judit Novák Katalin kegyelmi határozatát, amikor az államfő meghozta a döntését, Répási Róbert azt mondta, mert Novák a pápa látogatása építette ezt a kegyelmet. Jelentős változás jön az Aldi magyarországi üzleteiben. A lánc fokozatosan megszünteti az újságok és magazinok árusítását. A döntés minden hazai boltot érint, és az áruházak átalakításával párhuzamosan vezetik be. A vállalat szerint a lépés a működési hatékonyság javítását szolgálja, miközben a háttérben komoly szervezeti átalakulás is zajlik. A lépés a hazai nyomtatott sajtó számára is érzékeny lehet, mert sok településen az élelmiszerláncok jelentik az egyik legfontosabb értékesítési pontot az újságok és magazinok számára. Az Aldi közben átfogó átalakítást hajt végre magyarországi hálózatában. A vállalat korábban arról beszélt, hogy boltjainak jelentős részét új üzletkoncepció szerint rendezik át. Az átalakítás a belső elrendezést, az árucsoportok kihelyezését és az értékesítési folyamatokat is érinti. Az énekest Zayn Malikot váratlanul kórházba szállították a múlt hónapban egy eddig nem ismert egészségügyi probléma miatt. Az egykori One Direction sztár most Instagram sztoriban jelentkezett be, ahol egy friss szelfivel jelezte, hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba. Az énekes az autójában ül leposztolt magáról képet, amelyhez mindössze annyit írt, hamarosan találkozunk, irány az Egyesült Királyság.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Benyújtotta az első alaptörvény módosítási javaslatát a Tisza párt. Az indítvány 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyonkörébe tartozik. Ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik, olvasható a törvényjavaslat indoklásában. A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, amely szerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. Sürgetés a pápa látogatása hivatkozva, egy interjúban mesélt a kegyelmi ügy aláírásának körülményeiről Répási Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Ő is elmondta, az igazságügyi tárca nem támogatta a pedofil botrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel. A kegyelmi ügyről elmondta, a kegyelmi főosztály nem javasolta. Én ezzel egyetértettem és ennek megfelelően tettem felterjesztést Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki nem javasolta azt a köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak. A kérdésre, hogy az miért lehetett, hogy még ugyanazon a napon ellenjegyezte Varga Judit Novák Katalin kegyelmi határozatát, amikor az államfő meghozta a döntését, Répási Róbert azt mondta, mert Novák a pápa látogatása építette ezt a kegyelmet. Jelentős változás jön az Aldi magyarországi üzleteiben. A lánc fokozatosan megszünteti az újságok és magazinok árusítását. A döntés minden hazai boltot érint, és az áruházak átalakításával párhuzamosan vezetik be. A vállalat szerint a lépés a működési hatékonyság javítását szolgálja, miközben a háttérben komoly szervezeti átalakulás is zajlik. A lépés a hazai nyomtatott sajtó számára is érzékeny lehet, mert sok településen az élelmiszerláncok jelentik az egyik legfontosabb értékesítési pontot az újságok és magazinok számára. Az Aldi közben átfogó átalakítást hajt végre magyarországi hálózatában. A vállalat korábban arról beszélt, hogy boltjainak jelentős részét új üzletkoncepció szerint rendezik át. Az átalakítás a belső elrendezést, az árucsoportok kihelyezését és az értékesítési folyamatokat is érinti. Az énekest Zayn Malikot váratlanul kórházba szállították a múlt hónapban egy eddig nem ismert egészségügyi probléma miatt. Az egykori One Direction sztár most Instagram sztoriban jelentkezett be, ahol egy friss szelfivel jelezte, hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba. Az énekes az autójában ül, posztolt magáról képet, amelyhez mindössze annyit írt, hamarosan találkozunk, irány az Egyesült Királyság.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.